Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra is elmúlt, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, na hogy ebben az órában is várom az üzeneteket, és na hogy ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket, nem sokára Hypaton, Eva Max és Bibi Rexa is jön, most viszont Martin Garrix-szel folytatom, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert még mindig működik ez a dal és ez a hang is. És hát ugye, pont ezt tudom mondani a következő felvételre is, ami Joel Corey-tól érkezik, aki korábban ugye szerepelt valóságshowban is, mostanra viszont egyértelműen mindenki arról ismeri, hogy ilyen jó dalokat készít. Most a Galantis-szal közösen. Joel Corey tehát, ez a Stay a Little Longer, itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, és így van, Work Hard, Play Hard, mekkora kedvenc David Guetta, Neo és Akon, a fogyarázsban pedig Sabrina Carpenter jön. Akinek egyébként múlt héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki. Ez pedig az igazi mai sláger, az Espresso itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában, például hozom Ray-t, hozom Taylor Swift-et, Regalit, Freddy-t, sőt Ray Daltont is, a kezdésben meg Lady Gaga-t. Azért ez egy erős sor, és van még egy csomó dal, amit nem is mondtam, szóval az igazi mai slágerek továbbra is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinten megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkedhet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát, és emelhetnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspé használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön az, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
2: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergiák magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezt a dalt is Rádió egy DJ készítette Lotfi Begi Freddyvel közösen, és ő is ott lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, vagyis pontosan egy hét múlva, mert minden Rádió egy DJ, valamint a világsztárok is a színpadon, Sirius Samfeld és a Swish Disco pont egy hét múlva bulizunk majd velük. Most meg egy újabb nagy kedvenc, egy igazi mai sláger, Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók 8-tól, ma is jönnek Balázsék, és holnap reggel is jönnek reggel 6-tól a Rózs Show után, hát lesz miről szerintem még sztorizniuk. Egy olyan igazi mai sláger, amit jövő vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk, mert hogy Tóth Abigail és Accent is érkezik. A közös igazi mai slágerük a Sugar Daddy. Már is indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti és küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Yeah, yeah, yeah, ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy ebben az órában is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne, 0620-311-111 a számunk, ez pedig az újabb nagy kedvenc, Teddy Swims és a The Door.

Sláger megy, és igen, van olyan, hogy időnként csúszás ábe egyes slágernél. Előfordul, hogy ez pár hónap, előfordul, hogy egy-két év, és speciál előfordul, hogy több mint 10. Kétó esetében ez a helyzet. Már jó pár éve bemutatta ezt a dal, de akkor valahogy nem kapta el a közönség. Amit nem értek, mert egyébként tényleg nagyon jó, de most 2026-ban nagyon is elkapta, felkapta, és mindenki imádja. Az igazi mai slágerek között, tehát Kétó és a Turn the Lights Off, itt

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

csak igazi mai sláger megy, ma vasárnap van, holnap hétfő, jövő héten 5 napot dolgozunk, de hozzáteszem, az azt követő héten csak 4-et, mert hogy hétfő munkaszüneti nap, ezért is jó, hogy vasárnap egy óriási tudunk majd bulizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, pont egy hét múlva, azon a bulin, ahol meghívtuk Sam Feldet is, ez pedig az igazi mai slágere Rosalinnel, a Hard Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nem mindennapi képzést tartottak Berettyóújfaluban. Ma van a Hipertónia világnapja, ismét akcióban a revizorok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Különleges szakmai fórumot rendeztek Berettyóújfaluban, írja a HAON oldala. Az egyetem patológiai osztályának szervezésében megtartották az országos boncmesteri és asszisztensi továbbképzést. A kétnapos eseményen boncmesterek, szakasszisztensek, patológusok és igazságügyi orvos szakértők vettek részt, és több tudományterület aktuális kérdéseit vitatták meg. A programban szó esett többek között az élelmiszerbiztonságot érintő fertőzésekről, valamint a kriminalisztikai és szakértői bizonyítás legújabb kihívásairól is. A szervezők szerint a rendezvény évről évre fontos szakmai találkozási pontot jelent a terület szakembereinek. Ma van a Hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
3: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, hogy minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
2: Ismét akcióba lendülnek a hajdúbihari revizorok. A NAV vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai jövő héten a vármegyei vendéglátókat ellenőrzik. A revizorok a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, továbbá az online pénztárgéppel kapcsolatos előírások betartását vizsgálják, derül ki a NAV adó Trafipax oldaláról. A vármegyei építkezésein is ellenőrzik majd a szabályos foglalkoztatást. Kiemelik emellett, hogy a revizorok a hét valamennyi napján a vármegye bármely településén ellenőrizhetnek. A híreink végén pedig időjárás. Néhol átmenetileg ugyan felszakadozhat a felhőzet, de még ma is többnyire borult időre számíthatunk majd itt a Hajdúbihari térségben. Esők, záporok a nap folyamán még kialakulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet ugyanakkor élénk erős lökések kísérik majd, ami sokat ront a hőérzetünkön. 18-19 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, marad az élénk erős légmozgás.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
6: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emellett még akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspré használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön az, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
5: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergiák magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már előre mondom, milyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk 11 perccel, május 17-e van, a paszkálok, a névnaposok, sok boldogságot nekik. És ahogy ígértem, hozom az igazi mai slágereket, most például Ray Daltontól, ez a Do It Again. Kellemes éjszakát, vagy hát most már szép.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Tiesto után pedig Cashmere jön, egy DJ és producer, aki amerikai, de azért indiai gyökerekkel is ez ebben az igazi mai slágerében is hallható lesz. Óriási kedvenc a Wild Ride, ezt indítom a rádió egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát nagy melegre ma se számítsunk, ilyen 13 fok mindemellé eső, és még a következő két nap is esős lesz, de aztán szerdától, ha minden igaz, akkor jön a napsütéses idő, és a 22-23 fokos napi csúcsok, ami hát ugye az előző héten bőséggel megvolt, most a hétvégére egy picit lehűlt, de jövő héten visszatér. Blondie, Stevie Appleton, Never Walk Alone, a hírek után én pedig ezt indítom. Mert hogy az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti és küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkolóőr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig az az előadó, aki az első női előadó volt, aki debütálni tudott az amerikai country chart első helyén. Piff, hát így kell kezdeni. És azóta is egymás után hozza a jobb-nál jobb dalokat, ez például egy eredetileg fétles slágerből. Bibi Rexa, New Religion, már indítom is a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ebesen nyitották meg a szeretett hírirei program sorozatát, elindult az Agrárium 2026, segítik a tűzoltók elhelyezését Debrecenben. Demeter Dia vagyok. Ebesen a Magyar Református Szeretett Szolgálat logisztikai központjában indult el a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok idei programsorozata. A Szeretett Híd akció keretében több mint 100 településen mintegy 13 ezer önkéntes segítette a rászorulókat a hétvégén. Az ebesi központban ételosztással, adománycsomag készítéssel és gyermekeknek szánt felajánlások összeállításával hívták fel a figyelmet az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. A jubileumi programhoz Hajdú-Biharból is sok önkéntes csatlakozott. Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk. Május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: Debrecen önkormányzata 10 önkormányzati lakást biztosít a katasztrófa védelem munkatársai számára, hogy segítse a tűzoltók otthon teremtését és a helyi állomány megtartását, olvasható a De Híren. A döntés célja, hogy vonzóbbá tegye a szolgálatot, miközben a városban és az agglomerációból bejáró szakemberek lakhatási helyzete is könnyebbé válik. A lakások 32 és 70 négyzetméter közöttiek, így egyedülállók és családosok számára is megfelelőek lehetnek. A kezdeményezés része a Főnix lakásprogram újraindítása is, amely a fiatal munkavállalók lakhatási terheinek csökkentését célozza a városban. Néhol átmenetileg ugyan felszakadozhat a felhőzet, de még ma is többnyire borult időre számíthatunk majd itt a Hajdú-Bihari térségben. Esők, záporok a nap folyamán még kialakulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet ugyanakkor élénk erős lökések kísérik majd, ami sokat ront a hőérzetünkön. 18-19 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, marad az élénk erős légmozgás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, David Guetta ébresztőnek jó lesz, aki ezen a nyáron nem csak Ibizán megy nagyot, hanem ahogy szokta Las Vegasban is, hát ilyen nagyon szerényen pool partynak nevezi az egyik parti sorozatát, nyilván egy picit azért ennél több van benne, idén nyáron is folytatódik. Én pedig az igazi mai slágerét hozom most, a One Republic-kal közösen ez az I Don't Wanna Wait, a telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 311 111. Let's make tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már az a hangulat, ami jövő vasárnap is vár mindenkit a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahol természetesen ott lesz az összes Rádió 1 DJ, és ők is azok, a Stereo X és DJ Metzger Viki, a közös igazi mai slágra lecsületni gó szenzációs adal. Na, viszont megállás helyett inkább egy újabb igazi mai sláger, amit indítok. Purple Disco Machine a Hearst dallal, a Wonderful Life-val jön már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fontos határidőre hívja fel a figyelmet a NAV. Megrendezték az 5. Szent Efrém kupát. Újra lesz ingyenes virágosztás Debrecenben. Demeter Dia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: A Gyulai István Atlétikai Stadion adott otthont az 5. Szent Efrém kupának, ahol Nyíra Csádi, Nyíradonyi, Hajdú Dorogi és Debreceni iskolák diákjai mérték összetudásukat atlétikai versenyszámokban. A rendezvényen váltófutás, távolugrás, kislabdahajítás és 400 méteres síkfutás szerepelt a programban. A szervezők hangsúlyozták, az esemény célja nem csak a versenyzés, hanem a közösségépítés és az együtt megélt élmények erősítése volt. A Szent Efrém iskola sportrendezvényére jövőre is várják az iskolák jelentkezését, olvasható az efrem.hu oldalon. Debrecenben ismét lesz ingyenes virágosztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik és várhatóan június elejéig tart. Több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselők közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a Városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokos Márton út folytatásában épülő külön szintű csomagokat.

0: napos felhős időszakok váltják egymást, marad az élénk erős légmozgás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, ilyen nagy kedvencek megállás nélkül. Most viszont egy nagyon friss Ray Daltontól, aki hát Adrian is lehetne, a lehetne az idézőjelben, mert hogy a középső neve ez, de egyáltalán nem használja. Na, hát fun fact után az igazi mai sláger Ray Adrian Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: Csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig egy olyan énekesnő indítja, akiről szerintem nem gondolnánk, főleg a mostani sikereit nézve, hogy mennyiféle munkát elvállalt. Dolgozott például klubokban, táncolt, volt pohárszedő, és utána jött az, hogy elkezdett másoknak dalokat írni. Hát aztán meg ugye saját magának. Bizonyám, ő Lady Gaga, a legnagyobb kedvencük aktuálisan tőled, a Dead Dance, pár perc és a hírek után ezzel indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem mindennapi képzést tartottak Berettyóújfaluban. Ma van a Hipertónia világnapja, ismét akcióban a revizorok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Különleges szakmai fórumot rendeztek Berettyóújfaluban, írja a HAON oldala. Az egyetem patológiai osztályának szervezésében megtartották az országos boncmesteri és asszisztensi továbbképzést. A kétnapos eseményen boncmesterek, szakasszisztensek, patológusok és igazságügyi orvos szakértők vettek részt, és több tudományterület aktuális kérdéseit vitatták meg. A programban szó esett többek között az élelmiszerbiztonságot érintő fertőzésekről, valamint a kriminalisztikai és szakértői bizonyítás legújabb kihívásairól is. A szervezők szerint a rendezvény évről évre fontos szakmai találkozási pontot jelent a terület szakembereinek. Ma van a Hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Ismét akcióba lendülnek a hajdúbihari revizorok. A NAV vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai jövő héten a vármegyei vendéglátókat ellenőrzik. A revizorok a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, továbbá az online pénztárgéppel kapcsolatos előírások betartását vizsgálják, derül ki a NAV adó Trafipax oldaláról. A vármegyei építkezésein is ellenőrzik majd a szabályos foglalkoztatást. Kiemelik emellett, hogy a revizorok a hét valamennyi napján a vármegye bármely településén ellenőrizhetnek. A híreink végén pedig időjárás. Néhol átmenetileg ugyan felszakadozhat a felhőzet, de még ma is többnyire borult időre számíthatunk majd itt a hajdúbihari térségben. Esők, záporok a nap folyamán még kialakulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet ugyanakkor élénk, erős lökések kísérik majd, ami sokat ront a hőérzetünkön. 18-19 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, marad az élénk, erős légmozgás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk, egy picivel vasárnap van, és jövő héten ugye 5 napot dolgozunk, de utána hosszú hétvége indul. Bizonyám, az azt követő hét csak 4 napos, és pont egy hét múlva Rádió 1 születésnapi fesztivál. Na, most viszont egy újabb igazi mai sláger, és egy kis extra változatosság. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Beats Like a Heart, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk az igazi ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hatodik alkalommal Mancsa bajban, ugyanis ez már a hatodik országos szervezésű állatelegyel gyűjtő akció, ami pont ezen a hétvégén, május 16-án és 17-én zajlik, így segítve a civil állatvédő szervezetek gondozásában az állatok ellátását. Hogy hogyan tudunk ehhez csatlakozni, a radio1.hu minden infót van egyébként ma 16 óráig. Jó, tessék kattintani. Én pedig hozom az újabb igazi mai slágert, Alex Horrentőr most, ez az Ordinary, itt a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ebesen nyitották meg a szeretett híridei program sorozatát, elindult az Agrárium 2026, segítik a tűzoltók elhelyezését Debrecenben. Demeter Dia vagyok. Ebesen a Magyar Református Szeretett Szolgálat logisztikai központjában indult el a Kárpát-medencei Református önkéntes napok idei programsorozata. A Szeretett Híd akció keretében több mint 100 településen mintegy 13 000 önkéntes segítette a rászorulókat a hétvégén. Az ebesi központban ételosztással, adománycsomag készítéssel és gyermekeknek szánt felajánlások összeállításával hívták fel a figyelmet az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. A jubileumi programhoz Hajdú-Biharból is sok önkéntes csatlakozott. Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-ig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 000 egységről beszélünk. Május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-ig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: Debrecen önkormányzata 10 önkormányzati lakást biztosít a katasztrófa védelem munkatársai számára, hogy segítse a tűzoltók otthon teremtését és a helyi állomány megtartását, olvasható a De Híren. A döntés célja, hogy vonzóbbá tegye a szolgálatot, miközben a városban és az agglomerációból bejáró szakemberek lakhatási helyzete is könnyebbé válik. A lakások 32 és 70 négyzetméter közöttiek, így egyedülállók és családosok számára is megfelelőek lehetnek. A kezdeményezés része a Phoenix lakásprogram újraindítása is, amely a fiatal munkavállalók lakhatási terheinek csökkentését célozza a városban. Néhol átmenetileg ugyan felszakadozhat a felhőzet, de még ma is többnyire borult időre számíthatunk majd itt a Hajdú-Bihari térségben. Esők, záporok a nap folyamán még kialakulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet ugyanakkor élénk erős lökések kísérik, majd ami sokat ront a hőérzetünkön. 18-19 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, marad az élénk erős légmozgás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Kevesebb mint 10 óra múlva indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Délután 5 órakor nyitjuk a kapukat. Elsőként a nagy színpadon egyébként Kuki vár majd mindenkit, de utána jönnek szépen a világsztárok, Cyril, Samfeld és a Swiss Disco is, és pluszban meghívtuk Tóth Abigailt és Accentet is, akik többek között ezt a dalt is előadják nekünk élőben, a Sugar Daddy, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik ugye óriási rocson voltak a héten, jövő héten pedig elárulják, hogy mi lesz a következő játékuk, mert hogy hamarosan újra játékkal készülnek, nincs pihenés, nincs megállás, ahogy az igazi mai slágerek között sem, sőt, a jövő heti Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztárja jön most, Sam Feld Rosalinnel, ez a Heart Like Mine. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pontos határidőre hívja fel a figyelmet a NAV. Megrendezték az 5. Szent Efrém kupát. Újra lesz ingyenes virágosztás Debrecenben. Demeter Dia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: A Gyulai István atlétikai stadion adott otthont az 5. Szent Efrém kupának, ahol nyíracsádi, nyíradonyi, hajdúdorogi és debreceni iskolák diákjai mérték összetudásukat atlétikai versenyszámokban. A rendezvényen váltófutás, távolugrás, kislabdahajítás és 400 méteres síkfutás szerepelt a programban. A szervezők hangsúlyozták, az esemény célja nem csak a versenyzés, hanem a közösségépítés és az együtt megélt élmények erősítése volt. A Szent Efrém iskola sportrendezvényére jövőre is várják az iskolák jelentkezését, olvasható az efrem.hu oldalon. Debrecenben ismét lesz ingyenes virágosztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik és várhatóan június elejéig tart. Több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselők közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a Városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokos Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, írja a DeHír. Néhol átmenetileg ugyan felszakadozhat a felhőzet, de még ma is többnyire borult időre számíthatunk, majd itt a hajdúbihari térségben. Esők, záporok a nap folyamán még kialakulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet ugyanakkor élénk erős lökések kísérik, majd ami sokat ront a hőérzetünkön. 18-19 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, marad az élénk erős légmozgás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben!

0: Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Olvastátok, hogy mi történt a Lengyel Köztévé műsorvezetőjével?
2: Na. Bizonyám.
1: Milyen érdekes párhuzamok vannak most itt a lengyel valóságban és a magyar valóságban. Lengyel Köztévé műsorvezetője, a műsorvezetés után ugye ott is a kormányváltás történt igazából. Mikrofont egészen más munkaeszközre volt kénytelen cserélni. Krisztóf Zimenik nevezetű sztár műsorvezető, aki hát évekig a lengyeli állami híradó egyik legmeghatározóbb arca volt. Egy építkezésen dolgozik. A korábban elegáns öltönyéről ismert tévés, most munkásruhában szobafestő mázolóként keresi a kenyerét, ami a brutális mementója annak írja a cikk, hogy milyen gyorsan porlathat el a politikai háttérrel felépített karrier. Őt a Köztévé a vállán hordta, nagyon tolta, mindent elmondott, mindent megkérdezett, mindent beolvasott, tehát egy sztárműsorvezetője volt az akkori politikai klientúrának. Fizikai munkát végez
2: Írországban. Gondolom, hogy sehol nem kapott ugye állást. Már hogy ilyet.
1: Milyen durva azért ez a történet.
2: Megélni, hát igen, meg de... meg kell valamiből.
3: Na, Feri, a propaganda magadra hagy téged.
2: Igen, már most nem támogat.
3: Vége mindennek.
1: Vége mindennek. A propaganda kiszáll alólad.
3: Elveszik a motorokat.
2: De várjál, már Klárika se segít?
3: Semmi. Klári azt mondta, ide figyelj, Feri, ha legalább 1%-ot hozzáadtál volna ez az egészhez, akkor maradhat.
2: Akkor még vigyáztuk volna rád, de így
3: van. Így van, és akkor magadra maradsz. Hol fogod, mit fogsz csinálni? Nem mennek az éttermedbe sem, mert...
1: Ugye, ja, várj, azt is bezáratják.
2: Elveszik, jó, bezáratják.
3: Csak propaganda burger volt már amúgy is a hónapok óta.
2: Jó, nincs haknyi, nincs semmi.
1: Hát mondjuk
2: haknyi,
1: az úgy nehéz.
3: Hát hak nincs. Mert minden, eddig volt hakni?
1: Tehát minden megszűnik, és valamiből meg kell élni. Jó, várj, akkor nézzük meg. Tehát nézzük meg mind a hármunkat.
2: Igen,
1: tehát,
2: hogy ja, mondjuk, mihez kezdes?
1: Toltuk a propagandát nagyon durván, minden megszűnik, holnaptól kiúzzák az éttermet, bezárják a rádiót, és...
2: Az hogy DJ-oti hak
1: nincs.
3: Az azt, hogy téged azonnal elhagy. Azt mondja, hogy figyelj ide. Azt még kibírtam, hogy nem vettél feleségül. Kibírtam a szartepkóidat, és néztem, addig, amíg bírtam.
1: A kártyát sem működik már, ez így most már az
3: hülyeség, én ezt biztos nem csinálom tovább.
1: De várjál, tehát úgy vágnak el, hogy tényleg semmi nincs?
2: Tehát, semmid. Hogy tényleg semmi.
1: Se fellépésed, sem műsorvezetésed, semmi. Se tévé, se rádió, nincs. Se étterem. Mindent kihúznak a lábad alól.
3: Mi a terv, Feri?
2: Főhívom a túrkeveri haverjaimat.
1: Igen, ez jó nyom. Első, igen.
2: Ez az első, mert ők ugyanolyan szépen dolgoznak élelmiszeriparban mindenhol, plusz mindig van náluk innivaló, és fölvetetem magamat segédmunkásnak.
1: Ezt én látom. Kolbásztöltő
3: lesz?
1: Én ezt
2: egy
1: látom.
2: Igen, igazi kolbásztöltő. És
1: állatfarmon, kolbásztöltesz.
2: És utána kigyúrom magam arra, hogy saját márkás kolbászok, amit a nép imádni fog. Jaj, hogy emlékszel, a Feri. Ó, de jó. Nézd meg, milyen jó kolbásza van, és egy nagyon
3: nem
2: nagy céget
3: nem fogják
2: enni
3: a kolbászodat, mert propagandista kolbászod.
1: Azért mindent ne vágjunk el, várjátok.
2: Igen, ja, most tényleg már kolbászod.
3: Én csináltad a kolbászodat, csak attól, hogy te csináltad, nem fogják szeretni, mert már civil vagy.
2: De még valami kolbász. Csak van, valami emlék csak belőle.
1: Azt, hogy a halőr lennél Velencén, azt például tökre el tudják képzelni. Én azt például élem.
2: Én is, úgyhogy nincs víz
3: meghal. Tehát BKV ellenőr.
1: Igen, járkálsz ott egy ilyen kis halőrös cuccban egy táskával, nagyon szigorú vagy, szigorú halőr leszel, mindenkit büntesz, de azért szerettek az emberek, és tudják, hogy te egy helyi látványosság vagy. Kihúzták a lábadat a talaj, te most halőrködsz.
2: De úgy megszeretnek.
1: De megállja.
3: De nem látod, hogy ülsz a Borárás téren 4-es 6-oson, és egyszer csak Feri feláll, felhúzza a karjára a karszalagot, és azt mondja,
1: nem,
3: hogy
1: azt nem.
3: Jegyeket, bérleteket kívánok.
2: Nem, azt nem. Azt én se.
1: Nem, vagy én állatokkal se. Dolgozna, vagy visszaköltözne vidékre, vagy tényleg ez valamilyen ottani mesterséget Velencén. Lenne valami műhelye.
3: Nem
1: hívják sehova.
2: Hát nem mehetsz be, egy reklámot sem mondhatsz.
1: Nem hívják sehova, kész, nincs.
2: Nem lehetsz station voice valahol, semmi
3: nem lehet. Mondjuk a villamos sofőr, vagy ilyesmi?
1: Ezt meg tudod még tanulni ennyi idősen? Egyébként azt meg tudod tanulni.
3: Azt mondtam meg. Ezt nagyon élném, ahogy mondod be a megállókat.
2: Boráros.
1: Jó, oké, tessék, te, veled mi van? Na, tessék, te? Holnaptól azt mondják... Hát mert most mindenkit végignézünk, tehát holnaptól azt mondják, hogy propaganda rádió voltunk, vége van, kihúzzák, letiltanak mindenhonnan. Nincs több stand-up.
3: Nem mehetek stand-up? Jó,
1: nincs, okay. Nincs stand-up, hát amiből eddig megértél, az nincs.
3: Kalózrádiózni fogok akkor, és akkor csak egyetlen egy ilyen adót fog így elfoglalni, és ott fog majd sugározni.
1: De mindig beszüntetik a sugárzás, mindig megtalálnak.
3: Én HRS-nek akkor.
1: HRS-nek visszamenni.
2: De hogy fogsz visszamenni nagy cégnél? Azt fogják mondani, hogy itt a propagandista Ráskó. Hát
3: vidékre lecsorgok.
1: Vidékre, valahova elcsorok HRS-nek.
3: Soha nem fogják észrevenni.
1: Valahova azért mehessen ő is, hát te halőr lettél, hadd menjen
3: HRS-nek. Lefogyok, átszázom magam.
1: Feltűnően sovány leszek. Így senki szőke. Nem ismer meg.
3: Szőke leszek, így alacsony.
1: Szőke leszek, alacsony, nagyon lefogyok. Igen. Igen. Jó. Igen. Tehát van egy halőrünk és van egy HR-es.
3: Vagy, amúgy meg lefogyok, alacsony leszek, szőke leszek, és utána újra kezdve az egészet.
1: Ugyanaz. Visszanöveztem magam, újra stand-up-olni kezdek, de már nem ismernek meg. Jó, tehát van egy halőrünk, van egy HR-esünk.
2: Igen, most jössz te.
1: Éljétek ki magatokat, tessék. Tudom. Mondod. Na tessék, na hol vagyok? Várj, mi nincsen? Nincs több műsorvezetés. Nincs több rádió, nincs több tévé.
3: Jó,
1: nincs
3: a DJ Oti Fesztivál
1: adat. Vége.
3: Azt odaadják Gönci Gábornak, és egy happy zenekaros előadást az belőle.
1: Hát várj, ha most magunkat elástuk, akkor a Gönci Írországban építkezésen dolgozik. Bocsánat.
3: Ezt most egy gyomorfájdalomban hallgatja végig.
1: Csak mondom, hogy ők már úton van, egy Ryanair gépen ül éppen. Tehát, hogy azért, ha most magunkkal ezt csináljuk, akkor őt ültessük fel egy Ryanair gépre. Ő azért előrébb van ebben egy kicsit. De mondjuk tételezzük be, tessék, nincs rádió, nincs tévé, előadásokat is lemondják?
2: Hát persze, semmi hát nem hívnak.
1: Tehát följön van Dorogi Műlőd, és ezt szeretnék menni, és elnézést, kicsoda, sebessé menni.
3: Pip, pip, pip, pip.
2: Itt a vége.
1: Nem baj, hívd Kaposvár.
2: Sajnos pont eltházunk.
1: Hívd Debrecent, ott mindig szerettek. Ne, sajnos az egyik minden napot ele vagyunk. Minden napra tele vannak, nem tudjuk. Jó,
3: tudom, tessék. Mi lesz? Én tudom, mi lesz.
1: Nem mondj nagyon megalázott létsz.
2: Dehogy
1: ne, is. Ne. Egy halőrünk van, és egy HR-esünk. Léci, a méltóságomat tartsátok meg kicsit.
3: Sziasztok, Sebestyén Balázs vagyok, és ez itt a hőálló megálló.
1: Felhívom már, hogy levetét levél. Van még az erre tévé? Visszamennék. De nem mehetek, hát oda sem mehetek.
3: Nem hiszem, hogy ilyen vidékén Kölcsei tévé, vagy valami, nem tudom, valami, amilyen, tudod, ilyen kis létszámú.
2: Egyszerű dolgot kell. Tehát
1: egy olyat, halőr és egy HR-es
3: mellé. Szerintem.
1: Egyébként nem rossz.
3: Taxiznál?
1: De szar!
3: Tudod, hogy taxiznál.
1: De boltos lennék, mert nagyon szeretem őket. Boltos lennék, Teslával járnék azért, tehát lenne egy menő Teslám, taxiznék. De taxi tehát nem több, rossz.
3: Igen, szóval
1: taxiznál. És sztoriznék mindenkinek.
2: És hiénáznál? És
1: mindenki húzhatna egy kártyát, egy celebről, és akkor arról sztoriznék. Ez lenne egy, valahogy egy nem hiáné, nem hiénáznék. Rendesen órában, mert jó, néha kicsit csalni. Néha leállnék a keletéhez. Taxi az nem rossz. Az adom a taxi.
2: Főleg úgy, hogy évtizedekig osztottad őket, ugye?
1: Kiközösítenék? Nem szeretnének, de aztán befogadnának. Igen.
3: Hiszen vagy taxis lenne, vagy prostituált. Ezeket ő még azt tettek, hogy
1: ezért mondtam,
3: ősz.
1: Hogy a méltóságomat hagyjátok.
2: De az OnlyFans oldalt, azt most megtolhatnád végre.
1: Most fizikai munkát kell találni, tehát rendes fizikai munka. Te halőr vagy, ő HR-es. A taxis, egyébként a taxis nem rossz. Még pénzt is keresel vele, boltos vagy, az még jól megy. Beülsz, én úgy sztorizgatnék, beszélgetnék.
2: Plusz hát feláras a kártyahúzás. Ráskó Eszterről van egy jó sztorim, mondja a taxis.
1: De neked még valamilyen asztalosi melót is el tudnék, hogy valami ilyen két kézzel csinálod. Nyitsz egy asztalos műhelyt Velencén, és megcsinálsz dolgokat.
2: És nem vihetnék motoros túrákat? Legalább egy kicsit hadd élvezzem.
1: De egyébként, na, az jó. És motoros, mi lenne? De motoros túrákat vihetsz, az jó.
3: Ha mind a ketten taxiznátok, én meg diszpécser lennék.
1: És mindig nekünk dobnál a címeket.
3: Ferko Merko, várnak téged, várnak
1: téged. Négy, Blazsúter 6, Balázs erre felé nincs,
3: Balázs 2. Balikám, jegyeztő van, Balikám, gyerünk. Várnak titeket.
1: Emelik ingatlanosnak, nem rossz?
2: Az is jó.
3: Úristen, imádnám.
1: Ingatlanos? Szeretem a házakat, jó, megnézi.
2: Nem az a férfi, aki évtizedekkel ezelőtt azt mondta, hogy
1: és kiderülni, hogy minden szakmába utálnak, mert minden szakmát egyszer elmondta a véleményemet minden szakmáról. Tehát van egy HR-esünk, egy halőrünk, meg egy ingatlanosunk?
3: De nem tudom.
1: Zsüllön csak azért állnak bosszút, mert a propaganda része volt, és mi velünk együtt dolgozott.
3: Ő maga a propaganda.
2: Ő
1: maga volt a nyílt színű propaganda.
3: Ő jött meg a gombot.
1: Igen, ő adott minket mindig adásba. Vele mi lenne?
2: Túrákat vezetne a tátrába valahol.
3: Vagy elbújkálna.
2: Vagy előadásokat tartana a Bialetti kávéfőző helyes használatáról.
1: Egyébként én valószínűleg újra neki mennék a Fornettinek. Én azt
2: mondom,
1: végre egyszer piaci alapon, most már viszont tényleg meg tudom nézni, hogy lesz egy Fornetti. De nem Londonban, mondjuk Mosó-Magyaróváron, vagy Hódmezővásárhelyen. Egy pici, apró, kicsi kávé, kicsi kis...
3: Nagyon jól lennék egy dologban, még lehetnék a Rudasban az öltöztető néni, tudod, aki ott ül a
1: izében. Egyébként igen.
3: Tudod, egy ilyen fehér köpenybe ott ül, tudod, nagyon a szekények között.
2: Sasolnád a hapsikat, mi?
1: 6 óra HR, 4 óra Rudas.
3: 62-es
1: szabad. 62-es
3: szabad.
1: Gyere, egy ezresért. Ne, egy ezresért a 72-es is szabad. Masszázs. Igen.
3: Kalózmasszázs.
1: Kalózmasszázs egy órára, gyere le a pizsihez. Kettes, alaksor, kettes terem. Jó, de nagyon szeretném.
3: Most nagyon élem az egész, hogy bemegyek esténként az izébe, az öltözőbe, kifűzöm, tudjátok, azt a fűzőcipőt.
1: Igen, bemegyek a fűzőcipőt, igen. Este a műszakból én vinnélek haza a kis Teslámmal, begyűjtenélek benneteket, hazavinnélek titeket.
3: És csak kérdezni, hogy Balázs, muszáj volt ezt csinálni? Muszáj volt.
1: Igen, muszáj volt. Mondtuk, hogy állj le ezzel a rohadt propagandával, ne csinálj.
3: Óriási. Hát, és annál van, mi van?
1: Megállnánk a helyünket szerintem. Azért megállnánk a helyünket. Valahogy azért boldogulnánk.
3: Ander elhelyezkedne egy szeparatista csoportnál. Ő lenne vezetőjük, tudod.
1: Beköltöznének a meccsekbe, és onnan portyáznának.
3: Portyáznának? Soha többé nem dolgoznak, hanem csak szítene, meg ilyen üzeneteket küldene nekünk.
1: Anna helyen, akkor lenne a fejpánttal beköltözne az erdőbe, és onnan a meccsekből, ilyen, a meccsekből járna portyázni.
3: Igen, meg az alagút rendszereket használnak, amiket lezárták.
4: Úgy, egyébként igen. Ilyen egy alagút, lehet egy barlangba fogom végezni, majd a Zsült megkérem, hogy tolja elé a követ, és kész vége. Ennyi lesz.
3: Nem, igen, mi úgy gondoljuk, hogy te sose leszel passzív. Tehát, hogy
4: nem, ez igaz. Ez igaz.
3: Posztiteken fogja szíteni az ellenállást.
1: Anna csinálna egy oltóközpontot.
4: Ellenvakcinálás lenne. Ellenvakcinálás.
1: Kitörne egy világjárvány 29-ben, Anna megcsinálna az ellenoltóközpontot, ellenvakcinázás zajlana a meccsekben.
4: Privát operatív törzsem lenne, kérem szépen.
1: Igen, a meccsekben lehet jönni ellenoltásra.
3: Juli?
1: Juli? Hát a Juli. A Juli is jó kérdés. Juli,
3: kiderülne, hogy nem is propagandista, csak oda kever.
1: Julit magunkra rángatnánk.
3: Nem, szerintem börtönbe ülne. Tehát ő lenne az, aki mindenki helyett leüli 70 év.
4: Várja, de félreértés miatt ülne. Félreértés
1: miatt. Igen, az egész tábort egy félreértés sikasztás, mert börtönlétetek, és akadéba Juliának kellett bevonulnia. 83 évet kapott. Laci Penny Marketben dolgozik, mint eladó?
2: Nem, egy műszakiban dolgozik.
3: Szerintem is médiamártus lenne a Laci.
1: Igen. És Viki valószínűleg Annával csinálna valami bizniszt, mert ők jól vannak, tehát ők valószínűleg ketten alakítanának valamit. Tehát ők hoznák a kajavonalat, tehát abban jók lennénk, ők ketten csinálnák azt. Vagy a meccsekben valamit lennének ketten. Laci a Pennyben dolgozik, te halőrként őrködsz, te HR-es vagy.
3: Mi vagy, ha én inkább kamionsofőr vagyok?
2: Nem rossz!
3: De
1: össze kell tartanunk, várjál, ki kell segítenünk egymást.
3: Tehát, én nem akarok segíteni, tökre tettétek az életemet.
1: Már külön vagyunk teljesen?
2: Tehát
1: külön vagyunk teljesen. Akkor Laci egyedül van a Pennybe, te valószínűleg kivel indítanál valamit?
4: Bioorganikus kávét csinálnánk a meccsekbe, bogyókból.
1: De azt elkaszálják.
3: Nem, hanem fogjátok is a cibet kávét, azt újra megcsináltak, és magyar ilyen vörös macskákkal etetétek a sima
2: kávéba. A macskája, neked nyulad. Na, nyúl kávé.
4: Ez az, nyúl és macska. A kávé, egy ilyen nagyon kávé. Különleges, organikus kávét főznénk a Vikikébe.
1: És összejárnánk? Találkoznánk? Tehát jönne a halőr, jönne a HR-es, jönne a taxis, néha azért megbeszélnénk, hogy kivel mi van?
4: Itt Laci lók ki egy kicsit a sorból, hogy ő szerintem ez... Hát, elég antiszocba nyomná, szerintem
3: nem,
4: lehet
3: szerintem Laci és én összeköltöznénk. És az lenne, hogy mi külön haragudnánk rátok, emiatt az egész miatt, mert kiszedettek a komfortista életünkbe. Igen, és Lacival mi elkezdenek kuporgatni, hogy együtt, hogy egy kutyasimogatót létrehozzuk, egy kutyasimogató kávézót, vagy valami hasonlót.
4: Nem, ti egy oldalkocsis motorral mennétek a Lacival, ami nagyon föl van turbózva, ledekkel, mindennel, hangszórókkal.
3: Nem, mi nem vagyunk prolik.
4: De a Laci luxus cuccokkal.
1: De meglátogatnátok Ferit, aki halőr.
3: Igen.
1: Miközben ott már tudnánk Viki és Anna kávézójában valamit kávézni, mert egy kávézót azért nektek engednének. Tehát egy kávézótok nyilván a Feri néha bejönne, mint az üvegtigrisbe.
2: Igen, lejmolnék egy ízét, egy felest.
3: Lacival megnyitnánk azt a szaunát, amit beszéltünk. Ott a 8. kerületben egy ilyen kihalt, ilyen nem tudom, pincehelyiséget felújítanánk, a Feri felújítaná nekünk, mert még arra kényszerítenénk, és utána nyitnánk Lacival egy ilyen privát szaunát. Én lennék az egyik rendszer, és Laci a másik, és 12 órás váltásban dolgoznak.
1: Igen, Laci lomizik,
3: az is olyan.
1: Na jó van, gyerekek. Egészen összeraktuk ezt a történetet, jó van.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem mindennapi képzést tartottak be Rettyóújfaluban. Ma van a Hipertónia világnapja, ismét akcióban a revizorok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Különleges szakmai fórumot rendeztek Berettyóújfaluban, írja a HAON oldala. Az egyetem patológiai osztályának szervezésében megtartották az országos boncmesteri és asszisztensi továbbképzést. A kétnapos eseményen boncmesterek, szakasszisztensek, patológusok és igazságügyi orvos szakértők vettek részt, és több tudományterület aktuális kérdéseit vitatták meg. A programban szó esett többek között az élelmiszerbiztonságot érintő fertőzésekről, valamint a kriminalisztikai és szakértői bizonyítás legújabb kihívásairól is. A szervezők szerint a rendezvény évről évre fontos szakmai találkozási pontot jelent a terület szakembereinek. Ma van a Hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomásra, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, hogy minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Ismét akcióba lendülnek a hajdúbihari revizorok. A NAV vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai jövő héten a vármegyei vendéglátókat ellenőrzik. A revizorok a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, továbbá az online pénztárgéppel kapcsolatos előírások betartását vizsgálják, derül ki a NAV adó Trafipax oldaláról. A vármegyei építkezésein is ellenőrzik majd a szabályos foglalkoztatást. Kiemelik emellett, hogy a revizorok a hét valamennyi napján a vármegye bármely településén ellenőrizhetnek. A híreink végén pedig időjárás. Néhol átmenetileg ugyan felszakadozhat a felhőzet, de még ma is többnyire borult időre számíthatunk majd itt a hajdúbihari térségben. Esők, záporok a nap folyamán még kialakulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet ugyanakkor élénk erős lökések kísérik majd, ami sokat ront a hőérzetünkön. 18-19 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, marad az élénk erős légmozgás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: New York-i LaGuardia reptér megvan. Ugye a világ egyik legforgalmasabb reptere, 15 perc alatt összedőlt a reptér, ugyanis a légi forgalmi irányító óriásit hibázott. Kinek lehet olyan munkája, és mi lehetett a valaha elkövetett legnagyobb anyagi kár, amit a munkahelyeden elkövettél? Itt sajnos abból a szempontból szomorú nyilván az eset, hogy itt ez életekbe is került, mert hogy az Air Canada leszálláshoz készülődött 200 km/h sebességgel, jött visszafele a repülő téren egy mentésből érkező tűzoltó. És ugye valahogy a légi irányító az rosszul irányította őket. Elrontottam, kiabálta ő, de akkor már késő volt. Rászállt a repülő a tűzoltó autóra. Sok érdekességet tartalmaz a dolog, hogy keresztezi egy leszálló útját egy tűzoltó autó, hogy tudott ő erre rárepülni, rászállni, nem néz ki jól. Ez egy ilyen kis, hát nem is privát jet, de egy ilyen kisebb gép, ami egyenesen rászállt ugye a tűzoltó autóra. Egyébként micsoda felelősség van a légirányítókon, de hogy biztos itthon is vannak olyan foglalkozások és olyan szakmák, ahol anyagi dologgal, pénzzel dolgozol úgy, hogyha csak elnézed, vagy félrenyomod, vagy félreteszed, vagy rossz napod van, de biztos, hogy jelentős az anyagi kár.
1: Kargoncások tudnak nagyot alkotni, amikor egy rossz fordulásra levernek egy egész sort.
0: Gondold el, vagy kamionsofőr vagy. CNT Esztergályos vagyok, egy hosszabb programnál van, hogy 300-350 karakter írok le. Ha csak egy előjelet is elrontok, összetörhetem a 43 milliós gépet.
2: Van egy feszültség benned, ahogy írod a karaktereket.
0: Kollégám itt a Tatabányai Ipari Parkban úgy gondolta, hogy a két telephely között nem az autóúton jön végig a targoncával, hanem a járdán. Figyeld, rámet a csatorna

0: dolgozó. Azért benne ma ez is megállna, azért még 10 év után is. Nagyon oda. Van egy szarnapod, vesztett a csapatod, veszekedtél a feleségeddel, azért picit elnyomod, azért az kemény. Ismerősöm a harmadik munkanapján nyergessel a szerpentinen maradt Németországban. 15 000 eurós mentés. Harmadik munkanap. Németben 800 000 eurós kárt csináltam. Nem lett belőle bajom, állítólag azóta is a raktárban áll a cucc, amit tönkretettem. Ugyanígy dolgozom. 800 000 eurós kár. A kollégám Szlovákiában Markóval elszakította az optikai internet fővezetékét. 2 napig offline volt az egész város. Én nyáron a legnagyobb kánikulában Markóval elszakítottam egy villanykábel tyúkfarról, amiről a ventilátorok kapták az áramot, 28 000 tyúk fulladt meg majdnem. Érted? De azért az se semmi. Egy átlag kombány permetező 200-250 millió. És ez nem hétvégi sportkocsi. Napi 8-12-ról használod, ha csak egy pillanatra nem figyelsz. Szállodás ismerősöm pénteken módosította a szállodározását, de elírt egy nullát, így a 120 000 helyett 12 volt egy éjszaka egy nagyon menő szállodában. Mivel nem vette észre, úgy maradt a hétvégére. A szemfüles vendégek azonnal megtalálták, sok milliós kár keletkezett.
1: Az utazó majom ebből él szerintem.
0: Ezeket az elütéseket keresi.
1: Így van.
0: Élőben néztük végül, hogy a konténer szállító autó egy parkolóban rátolja az X5-ös és 7-es BMW-ket a fára, mert hogy nem vette észre.
2: Az komoly.
0: Igen, ezen szoktam gondolkozni, amikor látod ezeket a hosszú autószállítókat, hogy rajta van,
2: mi összeg van
0: a 20 darab Porsche, vagy BMW, vagy X7-es, vagy Q8-as, hogy azért ott te milyen összeget viszel, nem?
2: Hát itt
0: nyilván biztosítva
2: valaki
0: vannak a kocsik, de hogy azért akkor is.
2: Írja is valaki, hogy 9 darab Porsche 911-es volt fönn a szállítókamionon, ami az árokban végezte.
0: Atya Isten!
1: Onnan meg elhordták.
0: Onnan meg szétszették.
2: Igen, jó lesz az még tyúkketrecnek.
0: És akkor mi van? De valószínűleg a kocsi biztosítva van.
2: Itt fizetett a biztosítás.
0: Persze, ezt kell biztosítani, tehát ez nem vállalhatja ez nem a sofőr. Igen, ez iszonyat, hogy egy kocsi.
1: Nem beszélünk az érzelmi károkról, amik keletkeznek ezzel kapcsolatban, hogy ezt hány éven keresztül emészted?
2: 3 egér kattintással 500 000 000 forintos kár.
0: Ne csinálj!
2: Izocukorgyárban 500 000 000-os
0: kár. Atya Isten! Le a kalapat, hogy ilyen felelősségű dolgoznak. Valami más ütött be a gépnek, vagy más programozott, nem?
2: Ja, még mindig ott melózok, persze 3-szor jobban odafigyelek, amikor kattintok.
0: Azt a mindenségét neki.
2: És akkor így behív a főnököt, hogy Zoli!
0: De megvan a rekorderünk, gyerekek. Megvan ő, a hős.
2: Na.
0: Itt van. A sógorom 2012-ben víslit főzött egy német raklapüzemben. Rezsón.
2: Jó, már megvagyok.
0: A raklapra téve. Leégett az üzem, 2 000 000 eurós kár. Magyar, ő megfőzte a víslit a raklapon, hát imádom.
1: Már hidegen fog jönni a víslit a németeknek.
0: Hát nem mondta, hogy nem jó arc.
2: Meleg reggeli.
0: Minden idők legjobbja. Hol a sógorod? Főzi a víslit, hol? Egy raklapon.
1: Haver sörgyárban dolgozott gyakorlaton, a frissen lefőzött 500 literes tartályba rányomta a mosószert.
0: Alapos, ha legyen kitakarítva. Hát, ha nem érzik
1: habos
0: meg az ízét.
1: Zoli, nem habos ez a sör? Hát olyannak kell lennie. De mennyire habos ez a sör?
0: De a mosószer illata van, igen. Volt, hogy kínai autószállító hajó süllyedt el 8000 autóval. Megbotlottam a fellépőben nyári diákmunkán, éjszaka járó feltöltőként, diákként egy este, és nekiestem a salgópolcnak egy teljes sor alkohol. Sorjába ledőlt darabokra tört. Nem kellett kifizetnem, de reggelig takarítottam abban a időben, hogy életem végéig kell majd törlesztenem. Természetesen a töményeket sikerült összetörnöm. Egy nagyon fontos kérdés még, hogy frankfurti volt a vírsli?
1: Vagy a roppanult a műbeles?
0: Miközben légett 2 000 000 euróért a raktár, mi történt azzal a vírslivel? Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Vigyázzatok magatokra, jó? Dolgozzatok. Ügyesen, ne okozzatok. Ne okozzatok túl nagy anyagi kárt.
1: De ha mégis megtörténik, bocsássatok meg magatokat.
0: Akkor igen, legyetek elnézőek magatokkal szemben.
2: És mondjátok, hogy ez egy ilyen nap volt.
0: Ez egy ilyen nap volt, több milliós a kár, de nincs ezzel. Nincs ezzel
1: semmi. Szeretném mondani, hogy azóta elrontottam egy kávéfőzőgépet, hogy elvágta az ujjam. És ez még csak 7 óra.
0: Rajta tényleg valami rontás van, vagy valami átok van.
2: Most akkor már viszont meg volt a harmadik kész.
1: Ez volt a harmadik?
2: Igen.
0: 3-at tettek rád?
1: Ez a hát a mai nap. Te igen, hát 3, akkor meg volt?
2: Meg vagy. Kész, innentől csak felfele.
0: Az internet népe összeszedte, hogy egy igazi férfi mit nem csinál. Hoppá!
1: Végre
0: és
1: a valami,
0: igazi férfinek érzi magát. Tehát, ha ezt csinálod, nem vagy férfi. Ha én csinálom, én is elvéreztem. Én előre odaadom. Tehát, hogy én most valamiket csinálom. Körömlakozás, vajvasalás.
2: Arcápolás.
0: Igen. Jó, tessék. Hú, én már most elvéreztem, tehát már meg vagyok.
2: Az elsőnél. Jó.
0: Egy igazi férfi, így indul az első pont, nem használ golyós dezodort. Na nézzük, hogy ez így van-e, vagy nem így van.
1: Így van.
0: Miért?
1: Azért van így, mert egy igazi férfi szőrös, mint egy vadállat, és a golyós dezodor pedig teljesen haszontalan, mert csak csimbókosítja a szőrzetét.
2: Hát meg becsípi a golyó.
0: Az a férfi, aki a macskákat szer,

0: szereti, oh. az csak meleg lehet, az igazi férfi a kutyákat szereti, tessék.
1: Akkor meleg vagyok.
0: Szeretem, a, szeretem a macskánkat, az a macska annyira aranyos, annyira cuki, annyira kedves az az állat. Én nagyon szeretem a macskát, az egy tündér. Szóval, hogy akkor várj, akkor most én is nő lettem melletted, Feri, mert én szeretem a macskákat. De én a kutyákat is szeretem, illetve nem a macskákat, a macskánkat, az egy nagyon cuki állat. Az összes macskát azért nem szeretem.
1: De többit nem szeretem?
0: Én a többi macskát azért annyira nem, mások a macskáját nem. Az igazi férfi nem ül keresztbe tett lábbal, én ülök úgy. De keresztbe tudod tenni a lábad?
1: Igen, mert jó.
0: Nem hord flip-flop papucsot, és nem görkorcsolyázik.
2: Főleg együtt a kettőt, ez nagyon veszélyes. A flip-flop papucs...
0: Én hordok flip-flopot, nem olyan sokat, mint régen, mert már szerintem annyira nem megy, de nyár Balaton könnyed kigurulni valahova, kávéz egyet, tökéletes. Én hordok flip-flopot.
1: Én is kislattyogok.
0: Én kislattyogok, simán, abszolút.
2: És a görkori?
0: Hát az ritkán, csak akkor a karúszó van rajtam.
2: Amúgy te tudnál úgy nézni, mint a Ken Barbie.
0: Igen, azért mondom, hogy ez a görkorcsát nem is értem, tehát ezt mondjuk értem, hogy egy férfi nem csinálja. Az igazi férfi nem értékelheti a művészetet, nem adhat ki hangot annak, ha valami tetszik neki, például egy festmény. Az autókat dicsérheti több szempontból.
1: Ez igaz?
2: Rossz.
0: Milyen ostoba lista
1: mert
0: ez, nem?
1: Milyen hapsi az, aki azt mondja, hogy nézd, micsoda gyönyörű Moni.
0: Egyedül akkor fejezheti ki, hogy valami
1: szív. Micsoda Moni.
2: Micsoda gyönyörű ez a Moni. Na, az már férfi.
0: Figyelj, milyen ostoba a cikk. Egyedül akkor fejezheti ki, hogy valami szép, ha egy nőt akar tárgyasítani. Máskor nem. Milyen megoldal ezt a jó Isten, kik szedték ezeket.
2: Már megint a férfi a klubjáról hozzátok a cikket.
0: Igen, már hihetetlen, hogy onnan töltünk le cikkeket. Az igazi férfi nem tart rendet, és az tisztaság sem lehet nála.
1: Ez betalált a rendrakás.
0: Akkor... De nálad rend van. Én nem látom a kocsidat. Kupiba élsz? Kupiba vagy?
2: Hát azért nem. Szerintem csak
0: szerintem
2: szégyeli
0: nem vagy
2: magát.
0: Ott, ahol én.
2: Szégyeli magát, mert nagy a csoportnyomás rajta, hogy kuplerájusok vagyunk.
1: Nem.
0: A kocsit milyen? Nem ültem a kocsitba 1000 éve, nem tudom milyen
2: múltkor
0: a kocsit.
2: Múltkor vitt engem valahol, és láttam pánikszeren széttétni a szalvétát, hogy kupinak tűnjön.
0: Szétdobott egy konfettit, néhány kérsült és egy fél sonkát felszeletelt, és szarad szétdobálta a kocsiba.
1: Elszívtam egy doboz cigit, a csíkeket is elraktam videóban.
0: Volt egy ilyen kicsit ilyen naftalinos bácsi szag a kocsiában?
1: Persze.
2: Az a durva, mert ilyen,
0: tudod, ez az a bomló fehérje szag volt neki egy kicsit?
2: Igen, de az a durva, hogy ez már akkor is ott van, nincs ott.
0: Mondom, hogy a kárpitból jött ez már.
1: Sokat ülök benne.
0: A szépségápolás minden formája tiltott. Az igazi férfinek van egy tusfürdője és kész. Ilyen ostoba cikk ez. A hajbalzsam és az arckrém megengedhetetlen, csak nők használhatják.
1: Tökre velük vagyok. Én egyféle ízét használok. 30 éve.
0: Golyódezodor. Azt lemosom a fogam.
1: 500 féle parfüm, és akkor
0: nincsen,
1: tovább.
0: Nincsen azt lemosod. Nincsen éjszakai krémed. Nincsen egy nappali krémed.
1: Nincs! Ne szórakozz már!
0: Esti azt lemosom van. Éjszakai krémem van.
1: Milyen arc lemosó?
2: Királynő permetet szokta fújni az arcára.
1: Hideg vizet megnyitod, kész. Le van mosva az arcod. Milyen arc lemosod?
0: Hát egy kicsi, egy fogsz egy pici arc lemosod, és a nappal az egészet. Motorozás.
1: És van olyan vattapamacsod is?
0: Nem, vattapamacsom nincsen, de egy arclemosó krémem az van. Ez 3 perc alatt megvan.
1: Arclemosó.
0: Persze, csak így földobod gyorsan, fölrakod rá a krémet, kicsit lemanikűrözöl, földobsz egy pici fényt a szádra, és mész aludni.
2: Van egy ilyen üzbék szobaasszony, aki ezt megcsinálja helyette.
0: De neked nincs hőnkülön hajkondicionálod se például?
1: Nem. Mi van?
0: Nem. Nincsen, de van egy sampon.
1: Van egy sampon, azzal megmosod, az kész. Jó napot kívánok. Raksz rá ilyen kis habokat, és akkor üldögész a kádban?
0: Nagyon hosszú hajam, néha használok egy hajkondicionálót, hajmosás után földobod. Utána fölrakom a csavarokat, és még ülök egy uborka papkolásra. Miért van ez?
2: Nagyon fontos, hogy a Daoya vizet soha
1: ne
2: rakd a kávéd mellé, mert össze lehet
0: kérdezni. Nem, nyilván nem. De néha jó, tehát hogy néha ez, szerintem ezzel így nincs baj. Azért egy pasinak ma már ezek szerintem ilyen alap dolgok. Nem vagy attól nő, meg nem eszel női és, mint a földobsz egy nappali, ha akarod, és száraz a bőröd, földobsz egy nappali krémet, és kicsit odafigyelsz erre, ezek szerintem jó dolgok.
2: És hány cseppes tampont használsz?
0: Három cseppesen, akkor... minibe vagyok. Egyelőre minibe vagyok, mert nagyon gyenge. Már gyengülőben van a ciklusom.
2: Igen, hát a menopauza azért közeledik.
0: De most szemét vagy, mert egyébként te is nem ítéled el. Nem úgy értem, tehát hogy egyet értesz az, hogy egy férfi igenis ápolja a bőrét.
2: El tudom mondani, hogy milyen katonai eszközökkel próbálom bekenni Péter arcát otthon.
0: Mert hogy smigli papírral is.
2: Konkrétan az, hogy meg kell várni, hogy elalszik, vagy elalszik, hogy valami történik vele, és akkor fel lehet rá vinni valamit, de hogy én is nagyon szeretem, én imádok. Én
0: de nem hagyja, nem engedi, nem akarja.
2: Nem, sajnos van heteroszexuális, és hogy...
1: férfi, ennyi. Férfi.
2: Baj van ezzel a rendszerrel.
0: De miért most komolyan metroszexuális az a férfi, vagy nem, most nyilván
1: hát
0: nem
1: ezzel,
0: meleg.
1: Amit te végig soroltál, hogy arclemosó, éjszakai krém, nappali krém, hát na.
0: Hát motorozás után igen, én lemosom az arcom. Hát...
2: Szerintem ez teljesen rendben van, és én egy olyan világban szeretnék élni, amit a Balázs mond. Tehát azt szeretném, hogy esténként ott álljunk együtt a tükör előtt, és mindenki felvigye a szérumot.
0: De nem viszek szérumot, most megint én jövök ebből, hogy írt egy kretén egy hülyeciket, és én vagyok a kretén a végén.
1: Kicsit apró mozdulatokkal bemasszírozzunk.
2: Itt a kicseri Barbara, hogy az ampuláidat ott hagytad nála.
0: Fészlites ampuláimat ott hagytam nála, igen.
1: Szemöldök szedés van?
0: Nem, nem szedem a szemöldökömet, öngyújtóval leégetem, ahogy a fülszőrömet is. Gáznyomok a fülembe, és abban meggyújtom, és az kiszedi a fülszőrt.
2: Írt a Barbie, hogy Feri, ezt rossz hallgatni, úton vagyok.
1: Igen. Ő tegnap is elkezdett kenegetni.
0: Hát mert látta az arcbőrödet, olyan tudom, hogy rinocéros bőr,
1: nem
0: persze.
1: Nem kell semmi baj, nincs, a nincs, már rám, tök normális.
2: Konkrétan fugázni kéne az arcodat.
1: Nem kell fugázni, így szép, így jó.
0: Hozzatok már egy spaklit, vagy mi az, ami egy föl lehet kenni, értek meg egy
1: betonkeverőt.
0: Betonkeverőt, tegyük már be a Feri arcát.
2: Nézd, milyen szép kisimult bőre van, ez a három lépéses esti rutin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este tíztől afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Sofia,
8: Bella.
9: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

0: mondúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ebesen nyitották meg a szeretett hírirei program sorozatát, elindult az Agrárium 2026, segítik a tűzoltók elhelyezését Debrecenben. Demeter Dia vagyok. Ebesen a Magyar Református Szeretett Szolgálat logisztikai központjában indult el a Kárpát-medencei református önkéntes napok idei program sorozata. A Szeretett Híd akció keretében több mint 100 településen mintegy 13 ezer önkéntes segítette a rászorulókat a hétvégén. Az ebesi központban ételosztással, adománycsomag készítéssel és gyermekeknek szánt felajánlások összeállításával hívták fel a figyelmet az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. A jubileumi programhoz Hajdúbiharból is sok önkéntes csatlakozott. Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta. Az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállományra rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-ig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk. Május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-ig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: Debrecen önkormányzata 10 önkormányzati lakást biztosít a katasztrófa védelem munkatársai számára, hogy segítse a tűzoltók otthon teremtését és a helyi állomány megtartását, olvasható a De Híren. A döntés célja, hogy vonzóbbá tegye a szolgálatot, miközben a városban és az agglomerációból bejáró szakemberek lakhatási helyzete is könnyebbé válik. A lakások 32 és 70 négyzetméter közöttiek, így egyedülállók és családosok számára is megfelelőek lehetnek. A kezdeményezés része a Phoenix lakásprogram újraindítása is, amely a fiatal munkavállalók lakhatási terheinek csökkentését célozza a városban. Néhol átmenetileg ugyan felszakadozhat a felhőzet, de még ma is többnyire borult időre számíthatunk majd itt a Hajdúbihari térségben. Esők, záporok a nap folyamán még kialakulhatnak, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet ugyanakkor élénk erős lökések kísérik majd, ami sokat ront a hőérzetünkön. 18-19 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, marad az élénk erős légmozgás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Kuciferi és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Hello! Ez tegnap is így indult, Hello, Dunaújváros. Aztán végeztünk velük, igen. Hello, Feri, hello, Eszter! Hello! Te megjöttél egy villával?
2: Hoztam neked egy kis finomságot.
1: Jó, hol járt az a villa?
2: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, ami tovább jelölődik két hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szívás gombócot.
1: Mi nem merek vele enni, nem tudom. Kocsi, hol találtad?
3: Leted le, koszos lesz.
1: Ja, most találtad? Ja, most kaptuk?
2: Igen,
1: ja, tényleg azt hittem, a kocsitból van, várjál.
2: Én azt hiszem, hogy... De meg mered enni?
3: Miért? De mi ez?
2: Ez ilyen fine diningos mocsi.
1: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem hárometes penész, csak szólok.
2: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
1: Igen, én a másodikra tippelnék.
3: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
1: Megfulladnak.
3: És megfulladnak tőle.
1: Igen.
3: Jó, megfulladnak. Kit akartok
2: kinyírni? Most, hogy 59 éves vagy, Feri, most már megengedheted magadnak.
1: Igen. A bátor oda néz meg is ette. Oda néz.
2: Ismertelek meg téged, Sebestyén Balázs.
1: Elbúcsúzunk tőle.
3: Ez nem mocsi, ez tényleg a kocsitban volt.
1: Kocsitban jön. És az penész.
2: Finom.
1: Hello, kedves dunaújvárosiak! Sziasztok, megjöttünk, üdvözlünk benneteket a turnénk utolsó előtti állomásán. Te jó Isten, mennyien vagyunk, gyerekek! Azért ezt állapítsuk meg, amíg Feri kér egy kis vizet, hogy lefújtsa ezt a penészes valamit, amit kapott. Gyerekek, hát tele van a tér, az van. Tele van a tér. Ez elképesztő.
2: Nincs mit csinálni, úgy
1: nincs
2: látom.
1: Mit tenni, nincs mit tenni. Megállapítottunk.
3: Köszönöm szépen, hogy az utószületésnapomra ennyien eljöttetek. Köszönöm.
1: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, iszik, hedóba van. Mi meg vegyünk utána, mint a kis csirkék.
3: És hedóba vagytok ti is.
1: És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, mellkasommal a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16:30 találkozó a recepción, indulunk. Úgyhogy itt komoly túra van. Nincs
3: ha
1: idő.
3: Nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
1: Ez így van.
3: Bent,
1: ez így
3: szívesen,
1: van.
3: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
1: Szervusz
2: nagyon
1: szívesen.
2: Nagyon kislány, látom, nekem hoztátok
1: igen,
2: őket.
1: Ja.
2: Adjátok át őket, hányat tudok elvinni, 4-5.
1: Nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van. Tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt. Pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
2: Hát továbbképzés.
1: Hadd tanulják csak, nem baj, hogy megtanulják, hogy mit csinálunk.
3: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
2: Figyelj, annyit, hogy mondjak, hogy a lányom új na. Terror szöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
1: igen.
2: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor két ököllel beleszaladt a gyomrodba, és az update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rád üvölt, hogy szaktanári!
1: Igazán jó arc.
2: Szerintem egy kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogadt most, és rám volt, szaktanári!
1: Jó, hát. De teljesen váratlanul, csak
2: teljesen
1: úgy.
2: Teljesen váratlan, nagyon random helyen.
1: Jó. Ez ma jelszavunk, jó?
3: Szaktanári.
1: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
2: Jó. Aj, srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És...
1: De szemét!
3: Bizony, és hogy, tudod azért...
2: És pont hozzájutottam egy ilyen nagy limitált edition, még nem dedikálni, most figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
1: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékok.
2: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
1: Tessék, az csak mondd, hogy mi van a kezedben, nem mondod el?
2: Ez itt Sebestyén Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
1: De ugye? Szemét vagy.
2: Ebből évekig fogsz... vezette a sikerlistát. Ha csak nem az, ami most is vezeti.
1: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan szóval akadt ez a kezedben?
2: A 127-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jósan. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
1: Na, hát szerinted... Hát...
2: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
1: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
2: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
1: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
2: És ezt már a hőálló megállóban is éreztettük.
1: Bocsánat, ne arra ugye...
3: Jaj, de jó, ott vannak a kika kuponok benne!
1: Bocsánat, ne arra, hogy kika kupon van a könyv végig, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne. Ez jó, rohadékok vagytok, szedjetek szép nyugodtan.
2: Előző életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebesti Balázs mondta. Még neked is.
3: Még azt szeretném, Eszter, hogy ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvünk, de esztétikailag a borítót légy szíves még azt.
2: Ez a hát elfeledett barátok közt karakter, hogy
1: hiányzik
3: neked.
2: Ez az az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berény Miklós ketten.
1: Elmondom neked, ellen. 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a részen jelent meg nagyjából.
2: És a csücsörítés és a szád előtét. Hát,
1: azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus, te szemét. Hogy ha azt a szigorúan bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás volt. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
2: Igen. Miért nem lehetett, hogy egy kicsit bizalmatlan?
1: Szigorúan bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? Jól van, kitocsogtad magad?
2: Nem tudom.
1: Alig várom, hogy, hogy elmenjek egy előadásodra.
2: Állj meg egy pillanatra, figyelj, igen, oké. Ugye ezt a tételmondatot, amit felolvastam, a kövérekről olvastuk, és a könyv támogatója, a könyv támogatója, gasztroját.
3: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
1: Nem mondtam se, hogy kövérek. Tehát ezt nem azt mondom, hogy kövérek.
2: Le volt írva 127. oldal.
1: Azt mondtam, hogy diszkréten pufik. Vagy,
2: tehát, ja, akkor ez úgy hangzik, hogy a diszkréten pufik.
1: A diszkréten pufik azért.
3: A belső ürességed.
1: Ennyi, Eszter. Akkora rohadék vagy, de komolyan mondom. De és nézd, fürdik benne. Nézd, imádja. Imádja.
2: Ezt a képet majd magyarázd meg erre a Cézár nevű kutyáról a végén.
1: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szólják, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi műveivel, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármit tartasz, a kezedben, így van.
2: Figyelj, nagyjából a Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyvbe. Szóval ilyen két és feles sor közökkel, hogyha nagyon akarod, akkor még hazafelé
3: olvasom. Azt kérdezd meg, hogy ki írta.
1: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hétig hozd el a könyvet, kérd el, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
2: Jó. Azért hozta, hogy aláír neki, csak mondom.
1: Azért hozta, de te olvastad ezt a könyvet? Nem olvastad. Elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
2: Lehet írni. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
1: De szemét, de hajas vagy. Úristen,
2: itt a bölcsembe.
1: De rohadék vagy.
2: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
3: Tényleg? Szívem, ezt most vetted?
4: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
1: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Hát. Tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
4: Igen.
1: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
4: Akár.
1: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keresse egy gyilkos sarokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd. Átlapozza egy kicsit. Jó, gyerekek, 2010-et írunk, na, szóval azért most már
2: de
1: kezeljük.
2: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
1: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon-nagyon jó sicsvár, egy nagyon komoly csávó, egy kutyasuttogó, bemegy olyan kutyákhoz,
2: akkor aki... Azért suttogsz a borító, mert te kutya
1: ez
2: vagy?
1: Ez hülye.
3: Gyönyörű párhuzam. Igen.
1: A Pista egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hogy hívták ki, akik harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, hogy van ki, a ketrecet, bemegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja. Nem, megfejti a kutyáknak a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből esik.
2: És láttam,
3: láttam munkaközben. Az nem jó.
1: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munkaközben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük meg egyébként a klasszban.
3: Ez egy interjú kötet.
2: Szerintem igen, az van, hogy ez a
3: legnagyobb.
2: Ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az érát őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
1: De nem nekem, tehát ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
2: Ez nehéz elhinni.
1: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal bennem mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszan, mert nagyon szeretem az agykontrollt, meg nagyon
3: de
1: szeretem
3: várjál,
1: a Domján.
3: De várjál, a kövéres dubát, te nagyon is nem mondtad.
1: Megszólal benne a Petre Zsém is a Nadis vonalról. Tehát hogy ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekes. Jó, mit találtál még? Oké, mit találtál még?
2: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben hajójával üres csónakba utközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
3: Mi van?
2: De ha a csónakban van ember, rákiált, térjen ki előle.
1: Nem értitek ezt.
2: S még ha nem hallanánk, kiált, majd átkozódik. Csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiüríted, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem állhat neked.
1: Na igen, de hogy egyébként ennek van mondani valója.
2: A versnek a címe Balázs a buszsávban.
3: Ő ott kiürítette a csónakját.
1: Nem érted, hogy ez mit akar mondani, de nem magyarázom meg, mindegy. Nem
2: fáj
1: érted. Egy kicsit. Nem, imádom, már amikor kezedbe vettem, már láttam, hogy ez jön.
2: De amúgy azt szeretném kérdezni, hogy a csónak az mit, minek gondolt a költők?
1: A személyiségről és az ego működéséről szól ez a vers egyébként.
2: Hogy ami neked ugye egyszerre van.
1: Amilyen a személyiséged, úgy reagálsz a külvilágra. Minél inkább megérted a saját személyiségedet, annál inkább nem fogod sértésnek venni azt, ami körülötte történt, mert tudod, hogy nem rólad szól, nem téged akar bántani. Na jó, kaphatok-e a zserbotokból, kérdezi valaki itt SMS-ben, nagyon szívesen mindent felajánlunk,
2: amit marad.
1: Nem tudjuk,
2: hogy zserbó-e amúgy, sose hidd el, amit mondanak róla.
1: Igen, és a nyári SMS írója is egyébként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc, és nyári szüne gyerekek, persze, hogy vicc volt a jegy, nekem nem kell semmi, nem azért írok, úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból, jött ez nekünk SMS-ben.
3: Írd már alá ezt a könyvet.
1: Mindjárt én is aláírom, A gasztro elutalmányt aláíratott benne hátunk, mert úgyse léteznek.
2: Rajzok rád egy Hitler bajszot.
1: Jó, mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít az EU ősztől? Vagy gyártól? Nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot? Ki?
2: Jó, hát mindenki
1: használja ezeket.
3: Emeld már a kezed nyugodtan, hát vállaljuk el.
1: Az van,
2: álljunk bele.
1: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebookot, az Instagramot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTokot is, vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyerekek, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
3: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyiét.
2: Na hányat?
3: Hogy? Sokat.
1: Na, de itt pont nem azért, hanem, hogy a gyerekeket megvédje.
3: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak, és ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki,
1: akkor az valószínűleg, akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebookot, vagy a TikTokot.
3: Ez
1: nem feltétlen rossz.
3: Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
1: Nem, ott kirakták őket.
3: És tehát, ott van szoftver?
1: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg megint szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották. Igen, egyébként azóta javult az állapot. Tehát, hogy sokkal jobb kedvűek, jobban vannak, tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
3: Jó, próba.
1: Tessék.
3: Hány éves?
1: Ja, hogy most versenyzünk?
3: Hány éves?
1: Jó. Aki
3: hány
1: először éves? Eltalálja pontosan, hogy ki jó. Hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
3: Ne segíts, hány éves a mellettem álló fiatal?
2: De most akkor
3: ember.
2: AI vagy, Balázs.
1: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
2: Szervusz, Ferenc.
1: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
3: 38? Te mit mondasz, Eszter?
1: Tessék, Eszter?
2: Hogy remélem, hogy nem annyi.
3: Jó, mennyi vagy?
5: 44.
1: 44!
3: Jó, tessék! Jó. Tehát, jó. Hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alálőtték kettővel, akkor még két évig nem tiktokozik.
1: Jó, mutass egy gyereket, tessék, hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék. Egy-egy itt van, balra neked, tessék.
3: Jó.
1: Most megmondom, figyelj, AI vagyok, hogy hívnak? Szia!
6: Piros Dóra.
1: Dóra, szia Dóra.
3: Ez, de ez segítség volt, mert hangos sokat
1: segít. Mi az, hogy a piros a segít szerinted, igen, vagy igen, mi vagy a Dóra?
3: Igen. Nem, hanem aha. A hangja.
1: Ja, mondjál még valamit, Dóra.
6: Szeretem az epret.
1: Dóra, szerintem te 13 vagy.
2: Mi bajod van?
3: Mi van? Te normális
1: vagy? Nem vagyok jó a programozó, én most AI vagyok, nem rúgjatok, szarú programoztak. Mi mennyi? Hány éves vagy?
6: 10.
3: De
2: mit mondod? Nagyon jegyezd meg.
1: Hogy hívnak téged?
6: Laura.
1: Szia Laura, mondj egy mondatot nekem, hagyja a hangodat.
2: De ez most már egy jóslás lett.
6: Szeretem a csokit.
1: Hallod, Eszter?
3: Szereti a csokit.
2: Én vagyok a jövőből.
1: Te vagy a múltból.
2: Vagy a jövőből.
1: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
6: 10.
1: Hoppá! Javult az AI. Ja, tehát már jövök föl. De a Eszter tippet, tessék.
3: Tessék,
1: Eszter.
3: Mondd a neved.
7: Marina vagyok.
2: Szia, Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Szóval nagyon nehéz ezt tippelni.
1: Na, tessék. Tessék, AI csajszina.
3: Mondjon valamit, egy mondatot, ha segít.
2: Persze.
3: Jó, valamit mondj.
7: Szeretem az iskolát.
2: Szerintem 12.
7: Igen.
3: Ha! Ott az AI!
1: Fú, de utálak. Olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
2: Az étel szállításról.
1: Jöjjenek az étel szállítás előnyei.
2: Jogi, nem kezdem el fejtegetni a Star Wars
1: sorozat. Mit szentem, mit szentem? Mit szentem te szemét? Jó, ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
2: Én akarok még tippelni.
1: Jó, Eszter tippel még, tessék.
3: Mondd a neved.
1: Hogy hívnak?
6: Mia. Szeretem az apukámat.
1: De jó neked.
2: Akkor még nincs.
1: Ezt mindenki nem mondhatja magáról.
2: 14 után elkezdik, nem szeretnék.
3: Nem igaz.
1: Igen, még nem vagy kamasz. Kamaszként már haragudnál a szüleidre.
2: Igen, jó? Szerintem.
1: Nem lehet, hogy ezt is betippelek pontosan.
2: Szerintem
1: nem
2: 11
1: lehet.
2: Vagy.
1: 11.
6: 9.
3: Mondd a neved.
2: Kiskandúr.
6: Csibrik Martin.
1: Martin.
3: 9 éves vagy.
6: Igen.
3: Tessék. Az előbb kérdeztem meg tőle.
1: De megvett engem a Feri, azt mondtam, anya 9.
3: Igen, kapsz egy ajándéksomagot, hogyha 9.
2: Jó, a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcs is, az csak kap, csak elna.
1: Kopasz zöld pulcs is kandúr, egy gyerek.
3: Ő egy kandúr?
2: Igen, de te kandúr, nem
3: mondd
2: kandúr.
3: A neved.
5: Csibrik Krisztián.
1: Te vagy egy Csibrik. Csibrik család megérkezett?
3: Eredeti Csibrik.
2: Na, tessék, te pont tessék. Egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
1: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
3: Már nem mond meg, már megmondta.
2: Na, megmondta. De
3: 43, de kevesebbet mondtunk
2: igen,
3: volna.
2: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási igen. Rutinod.
3: Megdicsérlek,
2: szép munkát. Skincare. Utasd meg.
1: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek. Ó,
2: Feri,
1: tehát ezt szeretjük.
2: Mögötted napszemekben egy zöld pólós fiatalember ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott. Na,
3: ja, őt tudjuk mennyi. De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja.
1: 71, de rohadt jól tartja magát, igen. De alapjából nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát,
3: nem,
1: ez
3: határozottan mellette ugye? Vagyok.
1: Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen izé részeket nézni.
2: Igen. Egy nagyon nagyot.
1: Igen.
2: Engem most ki fog tiltani az Instagramom.
1: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohányboltba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy
2: jó,
1: érzem, hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
2: Hát ebben az esetben
3: akkor
2: csak az irodalom.
3: Most kapsz?
1: Igen. Ha ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké gyerekek, jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a kis csoportosulásuk?
2: Úristen, ki mehetek nézni? Én voltam a felbújtó.
1: Te vagy a felbújtó, úgyhogy ki mehetsz megnézni, jó? Mert hogy Master Gooddal folytatjuk majd mindjárt tovább, és ott Laci már nagyon féltékenykedik, már nem a mi Lacink, hanem a soproni játékosunk, mert írta, hogy nagyon jókat válogattunk össze, és ott 100.000 forint cash-t adunk a leggyorsabbnak, plusz külön ajándékot, aki megnyeri a malac versenyt. Ugye ezt ígértük? Ezt ígértük.
2: Mi az a malac
3: verseny? A malackodó verseny, tudod, a legundorítóbb módon eszi a
2: vicceket. Ja, azt a malac versenynek hívjuk, jó, oké.
1: Okay. Mi lesz azokkal a gyerekekkel, kérdezi valaki SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnál esznek, isznak, alszanak, vagy majd megszokják?
3: Igen. Igen, a tapasztalat az, hogyha hivatalos választ akarsz, hogy igen. Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
1: Tehát az valójában lejöttek róla.
3: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél összejárni.
2: Jövő hétfőt konkrétan, hétfőtől.
3: Szerintem is.
1: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk.
3: Senki nem fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
2: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek, mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják, tehát hogy nekik lehet jól eladni dolgokat, úgyhogy na, hát ezt nagyon várom.
1: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
2: kerem. Van anyukája.
1: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
3: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
1: Egyébként igen.
2: Én el is indultam haza.
1: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek játszani. Nem hiszem, hogy ettől ők olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De nem hiszem, hogy őket kevesebbet okostelefonoznának.
3: Hát az alapvető baj ugye a social-lel nem az, hogy sokat foglalkozol vele. Tehát, hogyha te mondjuk valami játékot játszol napi 3 órán keresztül, meg social-ezel 3 órán keresztül, akkor azt mondják, hogy a játékjátszás még mindig jobb
1: mint
3: az se jó,
1: mint a pörgeted a reels-eket.
3: Így van, mert aha. Ugye a folyamatos stimulálása van az agyadnak, olyan dolgokat kapsz a világból, amik nem igazak, olyan
1: nem is biztos, hogy neked szóló tartalom.
3: Így van, tehát hogy ebből a szempontból szerintem jobb.
2: Aha. Szerintem a kirekesztés miatt nagyon fontos, mert abban szerintem nagyon nagyot lépne elő a világ, hogyha nem lenne ez a fajta online jelenlét a gyerekeknek.
1: Aha, tehát közösségi, egy szociálisabb életük lenne, arra gondolsz.
2: Vagy pedig nem bántanák egymást az online térben, nem lenne.
0: És akkor egy rövid szünet! Anna jó!

0: Kalandúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pontos határidőre hívja fel a figyelmet a NAV. Megrendezték az 5. Szent Efrém kupát. Újra lesz ingyenes virágosztás Debrecenben. Demeter Dia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linc Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: A Gyulai István Atlétikai Stadion adott otthont az 5. Szent Efrém kupának, ahol nyíracsádi, nyíradonyi, hajdúdorogi és debreceni iskolák diákjai mérték összetudásukat atlétikai versenyszámokban. A rendezvényen váltófutás, távolugrás, kislabdahajítás és 400 méteres síkfutás szerepelt a programban. A szervezők hangsúlyozták, az esemény célja nem csak a versenyzés, hanem a közösségépítés és az együtt megélt élmények erősítése volt. A Szent Efrém iskola sportrendezvényére jövőre is várják az iskolák jelentkezését, olvasható az efrem.hu oldalon. Debrecenben ismét lesz ingyenes virágosztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik és várhatóan június elejéig tart. Több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselők közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a Városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokos-Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, írja a De Hír.

0: Szevasztok!
1: Hello!
2: Hello, drága szombathely! Amiden itt mennyien vagyunk, te jó Isten!
1: Rengeteg.
3: Mikor voltunk itt, gyerekek? Ki emlékszik rá? Mert én azt mondtam, hogy négy éve voltunk
2: itt utoljára, tényleg? Négy éve. Akkor azért vagytok ennyien, reménykedtek valamiben. Juliska, hello, jó reggel!
3: Juliska!
2: Új csajunk van, Eszter pihen, Nyuli melegváltásban.
4: Igen.
3: Milyen volt az utazás egyedül?
4: Figyelj, teljesen jó, 2,5 óra alatt leértem. Úgyhogy minden oké volt.
3: Nem le.
2: Két és fél óra?
4: Igen, ide értem, tehát két és fél óra alatt ide értem.
2: 8 órát ültünk nyerekbe, úgyhogy ahhoz képest a két és fél óra az semmi. Hát figyelj, mi megjártuk Tolnát, Baranyát megint. Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit raktál össze?
3: Nem szórakozni jöttünk.
2: Hát nem, hát persze, ez nem szórakozás.
3: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok izétől a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire találsz valami jót.
2: Igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden példánél alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva. De komoly a brigád, úgyhogy itt tempót kell menni. Egy órával a kitelepülés kezdete előtt estünk be a szállodába, de egy gyors zuhany és...
4: Panaszkodott is, hogy fegyelmezetlenek vagytok.
3: Igen, egy kicsit. Hát van ilyen ebédszünet, érted? Itt egy programterv van, mondom, hogy 25 perc. Még látom, ez fekszik a motoron, a másik kakilni kell. Hát mondom, felnőtt férfi, hogy intézd már otthon reggel, érted? Ne hurcápoljuk itt Ausztria szerte a izéket, az óriási adagokat, és akkor beszaladtunk, nem fogjátok kitalálni, természetesen magyar pincér volt ott is, mint mindenütt, minden egyes helyen, mondta, hogy nagyon finom ételeink vannak, mondom, 5 rántott húst kussolsz, hozod, az már vége is, gyerünk!
2: Mire megfújjam a levest, állnak fel, hogy megyünk tovább, tudod, én ott szöszmötölök, próbálom felvenni a tempót, de nincs, figyelj, és egyébként azért fárasztó, szóval az, hogy persze ülsz egy helybe, de maga a koncentrálás, az, hogy kanyar, kuplunk, kanyar, kettes váltasz, én azért 4-5 óra után már lefőtt a kávé, szóval, hogy...
3: De ügyes vagy, meg kell megint igen.
4: De azt hiszem egyébként, hogy a kapcsék hátul, mint a grid girlök, tudod, így állandóan jönnek.
2: Ja, persze, vonulnak.
4: Vonulnak
2: persze.
3: A csajok. Viszont a tegnap esténk egy gyerekek, hagyj meséljem el, hogy ezzel is, hát azt a férfit, aki évek óta itt van velünk, viszi a hátán ezt az egész műsort. Még tovább emeljen, elmentünk ugye Erhard úrhoz megenni a szokásos éves spárga.
2: Bacsisztunk, igen.
3: Spárga adokunkat plusz italok, csak ásványvíz. Visszaérünk a hotelba, ott még megbeszéljük, hogy akkor reggel mikor van reggeli, hogy indulunk, mi történik. És megyünk föl, amikor látom, hogy Balázs oda megy a izéhez, a recepciós fiatal emberhez, hogy neki fogalma nincs, hogy hol a kártyája. Úgyhogy adjon már egy belépő kártyát a izébe, a szobába. Mi előre mentünk, mondok, ezt nem várjuk meg, míg lecseszik, hogy már megint elhagyta a kártyát, meg akármicsodát. Fölmentünk, és ott mentünk el a szobája előtt, ami természetesen az elmúlt 6 órában sarkig nyitva, érted?
2: Persze, hát ahogy kell, a szállodában. Kitárva, persze. Csak rend a lelke mindennek.
3: És hát Laci, a mi szerkesztőnk, zseniális agyával azonnal mondta Szilárdnak meg nekem, hogy üljünk be a szobába, és csukjuk be az ajtót. Úgyhogy beültünk, érted, ki a kis kanapéra, ki a nagy ágyra, én a kis székre, becsuktuk az ajtót, halljuk, hogy motoszkálás zajlik a kintről, na mondom, megérkezett a Balázs, és ott hullafáradtan, ez már olyan 11:30 körül volt, kattan az ár, nyit az elektromozár, kinyitja az ajtót, fia, olyat ugrott a csávó, nem láttál ilyet.
2: Elváltunk, ugye a recepciónök előre mentek, én saját gondolataimban voltam, beültek, és nem mozdultak meg, és mint a szellemek így ültek a szobámban, mozdulatlanul. Én még egy félig csukott szem, hogy alva magamon beszél, hogy megyek be, és 3 ember ül az ágyamon, meg a széke. Én annyira megijedtem. És tudod, egyszer lepök, rossz szobában vagy, ezeket nem ismerem, úristen, elnéztem a szobaszámot. Mire lepörgeted, hogy nem ismered őket, ezek a feriék?
4: És
2: miért mozdulatlanok? Meghaltak útközben? Szellemek? Figyelj, annyira megijedtem. Mondom, ti mi az Isten csináltok? Takarodjatok. És mondják, hogy nyitva volt a szobaajtó. És rájöttem, miért hagytam nyitva a szobaajtót. Leteszteltem ma reggel. Azért hagytam nyitva, mert egy ilyen önműködő, záródó szobaajtó van, amit a felén így elengedsz, és elsétálsz, hogy majd bezárodik. De megakadt a padlószőnyekbe alul, és valószínűleg nem zárt be teljesen, ezért 6 órán keresztül furra nyitva a szobám, benne az irataim, a pénzem, a nadrágom, minden. Úgyhogy ott a takarítónők ott nagy bujálkodást rendezhettek.
4: Figyelj!

0: itt van a halászszobája, most aztán.
1: Akkor
0: büntessük meg magunkat.
2: Egy sípasztartót fogok neked adni ajándékba. Egyébként azt kell neked rácsatoljuk, és akkor nem hagyod el.
0: Figyelj, mint a kísérteted. És beültek a szobába, én annyira nagyon megijedtem, mint még soha. Üvöltöttem, hogy felugrottam hirtelen, mondott, rohadék, hogy mit csináltak itt a szobámban.
2: A folytatásra úgy, vagyok kíváncsi.
0: A folytatás elbonultak, elbonultak. Csendes, semmiféle dolog.
2: Nem, már a nem,
3: nem, abban nem, nem. A szobában, Juli, neked se lett volna kedved semmihez. Csendes. Ahogy az kinézett, gyerekek. Ahogy az...
2: Erre ne vegyél mérget.
0: Fél óra alatt olyan kuplerájt pakoltam, hogy az elképesztő. Ott kapunk valami kis levelet, de cuki vagy, aranyos vagy, valami kis levelet szeretnél nekünk odaadni, vagy csak tartod, vagy csak az apukát kér valamit, nem tudom. Valami van, add azt a levelet, kislányokat nem várakoztatunk meg, de cuki vagy.
2: Rajzoltál
0: a Feri bácsinak, ugye?
3: Áj, nagyon kedves vagy, azt mondja, Balázs bácsinak szeretettel.
2: Igen.
3: Tessék, a tiéd.
0: Köszönöm nekem. Mit rajzoltál nekem? De arra is bácsizol. Ennyi, ez, ilyen régen voltunk itt, hogy mióta nem voltunk itt, Szombathelyen bácsi lettem.
2: És magadtól rajzoltad, vagy anya kérte?
0: Anya kérte, hogy rajzolj valamit.
3: Magától.
0: Figyelj, és ez micsoda? Mit, ki ő? Én vagyok rajta?
3: Ki van rajta?
0: És még ki van rajta? Magyar a gyerek? Nem? Mindegy.
2: De az csak egy kicsit megilletődött.
3: Szegény, hát egy mikrofon.
0: Persze, jó, a kicsi még nem kell.
3: Szóval ki, anya, ki van rajta? Balázs meg?
4: Balázs és a Róza.
0: Aranyos vagy, köszönöm szépen.
3: Nagyon köszönjük. Nagyon akkor vagy. Volt még egy transzparens, azt itt láttam valahol.
0: Oda néz, ott.
2: Virslisek.
0: Gyere közelebb.
3: Az van ráírva, hogy gyere rám, virsli.
0: Pia, a virslevésünk nagyot megy. Szóval annyira egyszerű játék, de tényleg iszonyatosan búcsús játék, de hogy közben imádják a hallgatók. Hát tegnap a Master Good-os csávó óriásit ment.
2: Ja, aki állandóan bemondja
0: a családosat. Hát csak annyit tudok mondani, hogy Master Good, ő beépített ember volt, de nagyon nagy forma volt, igen.
3: Tényleg Master Good-osok fölvettétek a csávót? Tehát kapott egy állandó állást?
0: Lackót vigyétek a turné mindenhol magatokkal, mert nagyon nagy forma volt. Mr. Rinna könyvet is hoztatok? Te jó Isten ez! Ekkorát megy ez a sztori, itt áll valaki.
2: Ide is eljutott.
0: Mr. Rinna könyvet tett, szegényt ezért pénzt adtál.
2: És ajándékba kaptad, hát, vagy fizettél érte?
0: Igen.
3: Gyere már ide, haver!
0: Nem hallottad azt a szenvedést, amit csináltunk ezzel adásban? Te még ezt meg is vette? Szia!
4: Az apukám azt akarta, hogy ezt írassátok alá.
0: Ó, de édes, de ő nem tudta eljönni. Rinával, igen. És elküldött téged?
4: Igen.
0: És hol van?
2: Otthon.
4: Most éppen dolgozik éppen.
0: Nem de ez
2: téged küldött
0: jó.
2: Ki. Mennyire jó.
0: És ki küldött így?
3: Korrekt az öreg. Mi?
0: Igen.
3: De
0: igen.
3: Menjél fiam, írasd alá. De aláírjuk. És ha már Mr. Rina, itt volt nálam az a hölgy, aki igen? Elküldte, azt képzétek el, a szombathelyi könyvesboltban, az eladási lista első helyén áll.
2: Nagyon szívesen.
3: A Mr. Rinna könyv, úgyhogy
0: itt Szombathelyen.
3: Hát azt ő innen küldte Szombathelyről a képet, úgyhogy ő volt az, aki ezt beküldte nekem, azt mutattam nektek, hogy első hely, és akkor most ide jött, és a szombathelyi piacról hozott nekünk egy csomó mindent.
0: Jó nagy a baj, de akkor azért, ha ez a könyv itt föl tudta küzdeni magát.
3: Normális dolgokat
2: is. De ez csak
3: is
2: nekünk köszönhető.
0: Persze,
2: hát, hát
0: a könyv önmagában tök unalom. Tehát amit próbáltunk mellett csinálni, de mi is már untuk a végén, azért hagytuk abban, mert már nem olvastunk mellett többet, mert mi is örültük az udalomtól. Jó, Faternak aláírjuk, jó? Meg van ígérve akkor egy aláírás. Milyen vizetet mondja? Ugyanúgy, mint Rinna, ő is börtönben van, nem? Milyen erőszak van?
2: Azért nincs itt
0: a Szombathelyi fegyházban.
3: Mr. Rinna példaképe.
0: 23 éve van, Mr. Rinnát olvassa bent a börtönben. Jó, aláírjuk a pavának, és akkor meg vagyunk. Na.
3: Közben hát megérkezett, itt van ami kabala emberünk, aki végigköveti a roadshow-t. Hello, Gábor!
0: Szia,
3: Gábor!
5: Madácsi Gergő, szép délutánt kívánok Szombathelynek!
0: Azt a mindenit, és megint az első sor. Nyugodt út, békés út, megérkeztél,
5: így,
0: minden oké?
5: Így van, szépen nyugodtan lebuszocskáztam Győrből.
0: Győrből buszoztál ide?
3: Miért kell busszal jönni? Nincs vonat?
5: Na, most egyszerűbb volt, még változatosság.
3: És ugyanolyan, mint a vonat, vagy azért ez jobb?
5: Ja, nem tudom most így igazából. Nyugalmasabb volt, csendes volt.
0: Tök jó, akkor itt vagy.
5: Két és fél óra alatt, ide értünk.
0: Figyelj, kutya van a lábad alatt, úgyhogy ha van motoszkál, ne ijedj meg, jó? Csak szólok, próbálok neked súgni, hogy nem valaki négykézláb mászkál, hanem egy kutya van a lábadnál.
2: Nem a Feri simogat.
0: Nem a Feri simogat, hanem egy kutya van a lábadnál, Gábor, csak szólok, mert ugye nem látod, csak jelzem, hogy ott van egy kutya.
5: Egyébként legutóbb, mikor itt voltunk Szombathelyen, akkor esős idő volt itt.
3: Hogy mondja, hogy itt voltunk?
0: De te emlékszel, hogy mikor voltunk?
5: Így van.
0: Melyik évben voltunk, Gábor? Segítsük.
5: 22-ben, és pont annyira esett az eső itt a sarkon, az egyik kínaiba vennem kellett egy esernyőt.
0: Ne csináld, tényleg, és erre így emlékszel?
5: Így van.
0: Féltek, 4 éve nem voltunk itt. Tényleg? Azt így hanyagoltunk benneteket?
2: Szégyengyalázat.
0: Vannak városok, ahol ilyen ritkán megyünk, olyan kicsi ez az ország. Mi azt hiszük minden, hogy évben, hogy szinte mindenhol megyünk, mert hogy állandóan az a, ó, már megint Miskolc, megint Debrecen. De miért maradt ki ez 4 évig nekünk, hogy miért nem jöttünk? Megbántottatok minket utoljára, vagy nem éreztük jól magunkat?
3: Megdobáltatok?
0: Vagy...
3: Igen. Baj
2: talán az értekezleten, mint te mondtad volna, hogy nem, ide nem akarsz jönni, nem?
0: Igen, igen, ez mondtad, hogy menjünk Szombathelyre, olyan furák ott az emberek, nem tudom, mindenki csak úgy néz egy irányba, olyan furán nézegettek. Engedjük el Szombathelyre. De aztán látod valahogy mégiscsak kikötöttünk. De azért ritka, hogy 4 évig nem megyünk valahova.
3: Igen, igen. Nagy hely vagytok, jó hely vagytok, sokan vagytok. Nem lehet, hogy Laci lefeküdt valakivel, sem mertünk visszajönni.
0: Történt valami, gyerekek, hogy városban mi nem megyünk vissza, annak nyomósoka van. Vagy összetörtünk valamit a hotelbe, vagy nem
2: vagy Laci lefeküdt valakivel.
0: Igen, vagy nem fizettünk az étterembe, vagy történt valami stábon belül. Tehát 4 évig nem szoktunk hanyagolni egy város, de akkor most itt vagyunk, ez a lényeg. Jól van. Oké, ott van Lackó is. Szia Lackó, ő is megjött.
3: Igen.
0: Vele kell rám jóba lenni, ő választja játékosokat, úgyhogy őt kell szeretni. Már nem úgy, hanem csak úgy értem, hogy szólni
2: is lehet.
3: Lehet úgy is.
0: Bármi lehet természetesen. Jól van, Gáborkám, örülünk, hogy itt vagy akkor. Jó?
3: Endi, kaptál? Adjunk valamit?
5: Nem kérek semmit. Legközelebb, ha turnét szerveztek, szóljatok nyugodtan, nálam vezetve van, hogy mikor hol voltunk.
0: Ne csak vezeted?
5: Igen.
0: De mi fölírod?
5: Excel táblázatban van írva otthon folyamatosan.
0: De hogy miért? Félsz, hogy ezt egyszer valaki számon kéri? Vagy ez,
5: nem, csak miért, úgy, mi? Nem, csak úgy kíváncsiságból, hogy tényleg, hogy nagyjából mikor merre jártam, és akkor úgy... Úgy vezetem, hogy nagyjából mikor hol voltunk.
3: De rendesen késésekkel, kilométerekkel gondolom.
5: Kilométerrel, igen.
0: Ugyan? Ne csináld, tehát leírod a kilométert, hogy mennyi volt, hol voltunk.
2: És az időjárást is
0: valószínűleg. Időjárást is jegyzett.
5: Nem, vannak olyan emlékezetes helyek, mint Sopron, Zalaegerszeg, ahol 99%-ban eddig mindig esett az eső.
0: Igen, ezt ugye múltkor is megállapítottuk, tegnap is mondtuk szegény soproniaknak, hogyha oda megyünk valamire, az mindig szar idő van. Nem tudjuk is, hogy mi az oka.
2: De óriási mákunk van ezen a héten egyébként.
0: Persze, hát nem mondtad, hogy tegnap elvitte Sopront a szél, így
2: jó, rendben, de hogy úgy indultunk,
0: hogy adfok Sopronba óriási mákunk.
2: Hogy szombaton betettük azt a cikket, hogy valami évszázados eső jön. Ja, tehát ahhoz képest igen. Egyébként tök jól megúsztuk.
0: Igen, múlt héten azt olvastuk, hogy egy rekord mennyiségű eső, hogy meg jól választottuk
3: ahhoz a búcsúrát. Ahhoz képest, gyerekek, ez jó. Tökéletes.
0: Gábor, akkor vizsgáld már meg nekünk, hogy hol voltunk régen, és akkor holnap
5: gyere. Azt tudok mondani kettőt is.
0: Nem gondoltam, ennyire felkészült vagy, gondoltam, adok egy kis házi feladatot, hogy mondd már meg holnapra. Akkor, hogy mi az a város, ahol régen voltunk, akkor jövőre úgy rakjuk össze, hogy Gábor ajánlásával, mert akkor te vezeted ezeket, mivel csak úgy bökünk a térképen, itt régen voltunk, igen. Menjünk. Azt lehet, hogy 2 éve voltunk, de akkor állíts hát össze holnapra nekünk egy ilyen kis prezentációt, jó?
5: Jó, jó? Ha holnap útközben megcsinálom.
0: Jó, de azért most mondhatsz egyet fejbe, hol voltunk régen?
5: Salgótarján.
0: Hát oda nem ez is akarunk igaz. Menni nagyon.
3: Szegények.
0: Mi ezt sem csináljuk ott. Nem. Régen tényleg jártunk, ezért még ott valami téren voltunk, ott ilyen komcsi épület előtt, ilyen borzadványos téren.
3: Ott, hát ott sajnos csak komcsi épület van.
0: Ja tudom, akkor mondtam, hogy zárják be a hotelt, ahol aludtunk.
3: Ott laktunk így az erdő közepébe, gyönyörű piros műbőr garnitúrák voltak, igen. Még 1962-ből. Szerintem még a pártitkár cipője nyoma is rajta volt, ugye?
0: Felfogadatlan durva. Én tudom, mi elkezdtük másokon megszólást, és 20 percig arról értekeztem, hogy azonnal bontsák le a hotelt. Azt hiszem, majdnem lett egy polgári
2: pereselyes.
0: Beült és elmondtam, hogy ezt a szart, figyeljetek, gyönyörű helyen van, erdő közepén, óriási hotel, de hogy azonnal rendeljék ki a buldózereket, és bontsák le a hotelt. Piros műbőrfotelekbe aludtunk. Ilyen 70-es évek Lenin szobrok között, körülbelül így kell elképzelni a hotelt. És ott mikor voltunk, Gábor, azt is tudod?
5: Az még 21 volt, ha jól emlékszem. Például Tatabányán is rég voltunk. Hát most olyan rég voltunk Tatabányán, hogy akkor még láttam.
3: Mondjuk ezt, Gábor, azt tényleg.
0: De aranyos
3: vendek. Kihez mér,
0: jó, ugye? Hát igen, akkor még láttalak benneteket. Most már nem.
3: Tatabánya,
0: 21 Sargó. Tatabánya. Aha,
5: nem, 20, nem, Tatabánya az, 20, az még 20 elő, az még Covid előtt volt.
0: Covid előtt. Hát tudtuk, hogy utána ott már nem érdemes menni, úgyis vége van.
5: Ha van még fél percem, akkor üdvözölném Julit, és személyesen is megköszönöm neki Szegeden a segítséget.
2: Jaj, nagyon szívesen.
0: Várj, most a mi Julinkot mondod, vagy Szegeden van egy Julid, akit esetleg...
5: Nem, Szegeden nincs külön Julim.
0: Juli segített neked valamit?
5: Igen, elvitt a szállásra, és kiszálltunk az autóba, és holnap egyenes másik irányba indultunk el.
2: Nem igaz.
0: De. Csak hagyta, hogy egy kicsit bolyongjál, tudta, hogy nem lát semmit. Menj csak, Gábor, menj arra, rádasba.
5: Nem, utána lestoppoltunk 3 srácot.
0: Uha, ez egy extra bizarr történet lesz a végén. Te meg 3 srác, meg a Juli. Aztán minden segítség.
2: Aztán milyen jó lett.
0: Gyuriska nem mondta.
2: És itt kezdődik, izgalmas lett.
5: Igen, de erről már nem beszélünk.
2: Az úgy volt, hogy kocsival voltam, igen, én őt kiraktam, és parkolóhelyet kellett találjak.
0: Ott hagytál egy vakembert az útszélén. Te jó Isten, Jézus.
3: Várjál meg, Gábor, mindjárt jövök.
0: Gábor, addig bolyongott a nádasba, kicsit eltévedt, beesett a tóba.
2: Ott volt másik két ember, akiknek a gondjaira bíztam, hogy vigyázzanak rá.
0: Addig kirabolták Gábor. Két török kamion, két bolgár kamionos volt Szegeden, kirabolták a Gábort, az ott hagyták. Jó, hát ez olyan Julis történet. De megoldódott a végén.
5: Meg, persze, megoldódott minden, úgyhogy nem, mert pont olyan rossz helyen volt a szállás, hogy egyből a villamosinek mellett. Nem, villamos megálló.
0: Jézus,
5: igen, mert emlékszek, hogy Júli pont úgy tudott leparkolni, hogy a kocsinak a hátulja kilógott egy kicsit.
2: Igen.
5: És ezért sietett, hogy nehogy gond
0: jó.
5: legyen.
0: Ez tökéletes mutatja.
3: Te is betudsz szállást választani, hogy kilépsz a főbejáraton, az paf!
0: Igen. Jól választott, Gábor.
2: Csücsülj le, Gábor, mindjárt jövök.
5: Igen, mondják, hogy házhoz jön a villamosnál.
1: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Ezer megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Eva Max után pedig egy másik albán származású szupersztár, Bibi Rexha. Hát ugye úgy tartják, hogy a triumvirátus az így néz ki. Eva Max, Dua Lipa, Bibi Rexha mind albán gyökerekkel rendelkeznek, és hát megfordították a globális pop bizniszt. A mikrofonnál most már kismerti, nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, bármikor játszhatunk Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőkért. Ha ebben az órában szól valamelyik nemzetközi sztárunk igazi mai slágere, Accent, Sugar Daddy, a Tóth a Bigellel közös dal, akkor kell majd hívni minket 10-ként.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Szerus, Petrus János vagyok, a játékra jelentkezik.
0: Kedves János, nem szólt még a dal.
1: Jaj!
0: De jó, hogy játszani szeretnél, mert az azt jelenti, hogy akkor szeretnél velünk bulizni jövő héten.
1: Igen. Legalábbis a lányomnak szeretném ezt a jegyet. Én 60 éves vagyok, én már nem igazán bulizok.
0: Micsoda? Hát, de még az a korosztály vagy, aki tudja, hogy milyen az igazi parti kultúra.
1: Zenétől szeretem nagyon, de bulizni nem bírok másokat.
0: Na, figyelj, de nagyon rendes, hogy a lányodra gondoltál. Ha hallod Exendalát, a Sugar Daddy-t, akkor hívjál, oké?
1: Jó, rendben. Köszi!

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy, az eső meg csak esik és esik. Hát mi mindent lehet ilyenkor csinálni, viszonylag szűk a lehetőségek tárháza, de Rádió 1-es, aki ma kifejlesztettem egy új sportágat, még nem védettem le a nevét, Ereszt Planking, egyelőre így fogom elnevezni, semmi rosszra nem kell gondolni. Hát az esővizet össze lehet gyűjteni most parádés módon, hogyha nincs otthon profi vízgyűjtőn, kitartunk egy ilyen 5 literes flakont az ereszt alá, és csak zúdul bele a víz, közben egyre keményebb lesz a biceps, meg a válizom, érdemes kipróbálni, és érdemes hívni minket, hogyha felcsendül bármikor ebben az órában Accent és a Sugar Daddy, mert páros belépőt lehet vele nyerni a születésnapi fesztiválunkra. Mikor jöhet, hogy legyünk telefon közelben, és a 10. Rádió 1-es, aki helyesen tudja a szlogenünket, ott lehet jövő vasárnap a születésnapi fesztiválon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy 3:45-11 előtt járunk egy kicsivel, és hát itt óriási küzdelem folyt a páros belépőkért. Jövő héten lesz a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.
1: Szia, Rita vagyok, játszani szeretnék.
0: Szia, kedves Rita, honnan hallgatsz éppen minket, hol hallgatsz most minket?
1: Mendéről.
0: Mit csinálsz mindeközben?
1: Hát próbálok veletek játszani.
0: És nem nyertél?
1: Reggeli után vagyok, és megmondom őszintén, nem mindegyik számnak tudom a címét, de meg tudom.
0: Na figyelj, egy műhelytitkot elárulok. Vannak azért dalok, ahol villámgyorsan csörög a telefon. Az a dal, amit te hallottál, de még nem mondtad ki a címét, az közéjük tartozik, de kérlek, 3, 2, 1, mondd, hogy mit hallottál, ki énekelt, mi szólt?
1: Tóth Abigail, Accent, Together Daddy.
0: Nagyon jó vagy. És ráadásul a 10.
1: De jó, köszönöm szépen! Nagyon jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Éljen! És ez már csak egy hét. És azt mondják egyébként a meteorológusok, hogy fantasztikusan szép időnk lesz. 26 fok napsütés. Úgyhogy a ruha szettedet ennek megfelelően válasz majd ki. Ne tedd le a telefont. Jó? És felveszik az adataidat. És természetesen játék a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Petra pedig kérdezte tőlem SMS-ben, hogy fogunk-e még játszani ma a páros belépőkért a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Hát minden órában, Petra, a következő órában is felbukka majd egy nemzetközi sztárunk, akivel találkozhatunk személyesen. Ugye ott lesz Cyril, Samfelt, a Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k Tóth Abigail, de segítek egy picit, amire nagyon figyelni kell. A következő órában a Samfelt és a Post Malone lesz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor a

0: Budapestről After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 grammos passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Érdekes tény, hogy most Michael Jackson vezeti egyébként a legnagyobb streaming szolgáltatón a globális listát, Justin Biebert és a BTS-t is megelőzi, 43 évvel a Billie Jean megjelenése után, hát természetesen ez az új Michael Jackson filmnek köszönhető. Sigala érkezik és a Riptide.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ez az üzenet pedig a 0623111111-re jött. Szia Márti, karácsonyra üzenünk a bíró fivéreknek, akik ma is 110%-kal nyomják a lakásfelújítást. És még ezzel az üzenetben kitartást, testvéreim. Hát kemények vagytok, bíró fivérek ebben a szakadó esőben. A Wonder

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Délután 5-kor

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sebastian Felt, aki ott lesz május 24-én a Budapest Parkban. Accent, Swiss Disco, Cyril, a nemzetközi sztárok, és persze érkeznek a Rádió 1-es DJ-k is az After Party-ra, de minden az események kapcsolatos info ott van többek közt a weboldalunkon. Sam Felt, Post Malone, ezt azom.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: csak igazi mai sláger megy napra pontosan egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt.
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Alexandra.
0: Alexandra, elcsíptél egy dalt?
1: Igen.
0: Melyik volt az?
1: Sam Felt, Post Malone.
0: Hát ez nagyon könnyen ment.
1: Nagyon váltam.
0: Sokat igen. Próbálkoztál?
1: Ó, rengeteget.
0: Nem nyertél még soha jegyet a Rádió 1
1: születésnapi még soha.
0: De voltál
1: soha.
0: Már?
1: Nem még.
0: Jó, ez nagyon izgalmas. Akkor most először lesz ebben élményed. Ki az, akit nagyon-nagyon vársz, akire nagyon kíváncsi vagy?
1: Hát igazából az összes.
0: Nagyon szuper. Képzeld el, hogy te vagy a tizedik!
1: Jaj, de jó, köszönöm!
0: Mondd a szlogent, sikítsd!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na hát akkor engedd meg, hogy gratuláljak életed első.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Rádió 1 születésnapi fesztiváljához kivel fogsz bulizni, ezt eldöntötted már?
1: Hát a kisöcsém már biztos.
0: Jó, ne tedd le a telefont, és akkor megbeszéljük még itt a fontos tudnivalókat. Gratulálok!
1: Jó, köszönöm!
0: Indul nem sokára a Daily Mix, de a játékok folytatódnak, hiszen pontosan, napra pontosan egy hét múlva együtt bulizunk május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, Ella Henderson, React, ezt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy állatotthon alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
8: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

0: Hello, hajdúsági hallgatók, szép napot, kellemes vasárnap délutánt, jó hétvégét, jó kikapcsolódást, jó étvágyat a családi ebédhez, ha már zajlik, jó főzőcskézést, hogyha éppen itt tart még a történet. Bályi Zsolt vagyok, ez a Hajdúsági Rádió egyel, csak igazi ma is láger megy. Ez a mai téli mixünk, amiben itt lesz még Meghan Trainor, Ray Dalton, David Guetta, Terry Swims, a Maroon 5, Lady Gaga, Switch Disco, és itt van Dua Lipa is, ez a Training Season, itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi, ma is láger megy.
1: A Hajdúsági Rádió egyen, igazi, ma is láger követ.

igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió 1-en. Ez a Daily Mix. Hajdúsági Rádió 1.

Sweet but Psycho, Eva Max énekelt itt a vasárnapi Daily Mixben. Ez a Hajdúsági Rádió egyel, csak igazi mai sláger, megy szép napot, jó étvégét kívánok, jó étvágyat az ebédhez, remélem jól telik a nap, mi azon vagyunk, hogy ez így legyen. Az időjárás nem feltétlenül ezen dolgozik, de bizakodó vagyok, hogy lesz azért ez még jobb is. Mondom is, hogy mi vár ránk a folytatásban itt a Hajdúságban. Ma és holnap még záporok, zivatarok, holnap már azért kevesebb, ma 20, holnap 17 fok várható, aztán most úgy néz ki, hogy 2-től legalább a következő hét hétfőjéig összefüggő napos száraz időszak jön, és jó idő lesz. 23, 24, aztán később már 26, 27 fokot is mérhetünk, az tulajdonképpen már nyár, így május vége felé. A Swiss Discoval folytatjuk meg, Ella Hendersonnal ez a React, itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi, ma is láger megy.

Curse Like You, a Maroon 5 dalában Cardi B működött közre. Ez a hajdúsági rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Szép napot, jó hétvégét kívánok a hallgatóknak, és jövök néhány filmes, sorozatos infóval. Premier dátumot kapott a Maggie és Negan, a Walking Dead-jének harmadik szezonja. A Dead City. Július 26-ától lesz látható az AMC-n. Készül a Nagyfiúk 3, a Netflixen láthatjuk majd. Befejeződött a Sonic negyedik részének forgatása, jön az utómunka, aztán irány.

mozi. Randi a vadonban a Netflixre érkezik, pénteken egy animációs vígjáték sorozat, szigorúan 18 pluszos. Csütörtökön érkezik szintén a Netflixre a Stranger Things alkotóinak új sci-fi sorozata, a nyugdíjas forradalmárok Alfred Molinával, Gina Davisszel. Meghalt Sörös Sándor, Tom Selleck magyar hangja volt, de Mel Gibsont is gyakran szinkronizálta. Még pár újdonság a Netflixről. Karizma 20-ától vígjáték. Hölgye ki az elsőbség, ez is egy vígjáték, Rosamund Pike-kal, Sacha Baron Cohen-nel. Most pedig újra Daily Mix. Terry Simms-el folytatjuk itt a The Door. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy. A dal a 20. héten a Rádió 1 Top 50-en. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy.

Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en. Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a vége a mai déli mixünknek, de persze holnap is várok mindenkit dél és egy között némi déli mixelésre. Most pedig folytassuk a vasárnap délutánt a második zenei órával. Érkezik majd David Guetta a One Republic énekesével Ryan Tedderrel. Itt lesz a Fifth Harmony, Ed Sheeran, Dua Lipa, Robin Schulz, Lady Gaga, Kashmir, a Jonas Brothers, BB Rexha. Az órát Hippetonnal, Norma Jean Martinnal indítjuk. Hamarosan jön az Out of My Head. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Vályi Zsolttal. Csak igazi, ma is sláger megy. Hajdúsági Rádió 1.
1: Rádió 1.

bum bum boy. Hello, hajdúsági hallgatók, Vály Zsolt vagyok. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi. Ma is láger megy, és éppen perne vagyunk a mai délutánunk második zenei órájában. Jó hétvégét kívánok, jó kikapcsolódást, jó étvágyat, hogyha éppen ebédelnek. Itt lesz velünk nem sokára a Fifth Harmony és a Worth It. Jön egy Sheeran a kamerával, Dua Lipa a Levitationnel, Kashmir a White Ride-al. De itt van Bibi Rexa is, és a Faithless. Ez a No Religion. Itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi, ma is láger megy. A dal a 38. héten a Rádió egy top 50-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rain on Me, Lady Gaga és Ariana Grande énekeltek együtt itt nálunk. A Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Remélem, jól telik a nap, mi azon vagyunk, leszünk, hogy ez így legyen. Az időjárás is dolgozik rajta, csak kicsit későbbre tervezi, hogy jó legyen, hiszen ma azért még záporok, zivatarok, de 20 fokot mérhetünk. Holnap is lehetnek záporok, zivatarok, jobban előkerül a nap, 17 fok. Aztán 19-e 2-től 25-e hétfőig napos száraz időszak jön, eleinte 23-24, aztán jövő héten pénteken, szombaton, vasárnap már 26-27 fok is lehet. Robin Schulz-al, Jasmine Thompsonnal folytatjuk. Ez a Sun Goes Down, itt a Hajdúsági Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is láger megy.

Rockcaféban, Hajdú Szaboszló. 24-e rock és metal este, 30-a Match Boys Trio. Május 31 gyermeknap Hajdú Szaboszlón, a Szent István Parkban. Hajdú Bösszörmény, május 22 péntek, Ráskó Eszter fellépése a Művelődési Központban. És persze 31-én vasárnap Hajdú Bösszörményben is lesz Városi Gyermeknap a Fürdőkerti Szabadidőparkban. Lassan 2 óra, úgyhogy búcsúzom, de maradjanak velünk, megéri. Mi pedig találkozunk holnap dél és egy között egy újabb Daily Mixben. Köszönöm a mai figyelmet, Vágy Zsoltot hallottátok. A Fifth Harmonyval búcsúzom, ez a Worth It, itt a Hajdúsági Rádió 1-en, ahol csak igazi, mai slágernek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívben vidám leszek tőle, jó, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi ma is látni.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A vonalban pedig...
1: Szia, Marci vagyok, a játékon jelentkezett.
0: Marci?
1: Marci, igen.
0: Hello, hol hallgatod a Rádió 1-et, Marci?
1: A konyhában épp sütöm a palacsintát.
0: De jó vagy, a férfiak egyébként nagyon jók a palacsinta sütésben.
1: Igyekszem.
0: És azt vettem észre, hogy nekik mindig van kedvük palacsintát sütni. Nem tudom, mi ennek a tudományos magyarázata. Mit hallottál, Marci? Mi volt ez a dal, ami miatt rávetődtél a telefonra?
1: Kirívdel a szimintű
0: jó. Na, tök jó vagy. Eddig minden simán ment, mint a palacsinta tészta kikeverése. Tudom, hogy rutinnal csináltad azt is. Képzeld el, Marci, hogy 10. vagy. Komolyan! Marci, a palacsinta király. Mondd a szlogent, légy szíves!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na mit szólsz?
1: Végd a minit, meg kell fordítani a palacsintát.
0: Ja, hát figyelsz, ne égjen.
1: Csak viszlelek, nagyon szépen köszönöm!
0: Mit teszel bele, szilvát? Barack lekvárt? Kakaót?
1: Lekvár és Nutella megy bele.
0: Nagyon, biztos nagyon finom lesz, és kivel fogsz bulizni például a Cyril dalaira?
1: Hát azt még nem tudom, majd még keresek valakit.
0: Nekem tetszik, hogy ilyen random vagy, nem kell mindent előre megtervezni. Marci, ne tedd le a telefont, és felvesszük az adataidat. Nagyon jó volt. Sőt, vegyet a palacsintához.
1: Köszi.
0: Egy Cyril dalát pedig bekészítettem, jön nem sokára az...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

csak igazi mai sláger megy. Hát ne panaszkodjunk erre az esőre, mert tényleg nagyon nagy szükség volt rá, és még mindig a szájhelyzet van, úgyhogy essen csak. Hétvégén engem annyira nem zavar egyébként, hogy be lehet kuckózni, együtt lenni a családdal a lakásban, társasozni, könyvet olvasni, zenét hallgatni. Hát azt hiszem, az óra legoptimistább dalát készítettem most be. Madcom, Ray Dalton és a Don't Worry.

0: Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és nem meglepő módon nagyon sok a...
1: Játékra szeretnék jelentkezni.
0: ...típusú telefonhívás, játék, páros belépőért a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, legközelebb az élő kívánság műsorban lesz Kukinál. Most indul a slágerlista Györke Attilával a Rádió 1 Top 50, ez pedig most az én kilépő zeném. Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1-jel, Justin Bieber Story, ezt azon már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
1: Ez a rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió egy.
1: Az 50.
2: Oh.

0: Dua Lipa és a Training Season. Állok Eva Max és a Car Keys, a 48.
1: Rádió egy top 50, a 47.
0: Taylor Swift és az Alpha Light, a dal, ami brutális sikereket hozott az énekesnőnek. Ezzel a dallal egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte meg a dallal a Hot 100-ban. Angliában is number one lett, ráadásul ott akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenése után, hogy a hivatalos lágerlista első 3 helyén is az ő dal állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opera Light. A rádió egy top

A Rádió Egyen, ez a Top 50, mutatom a további sereghajtókat a listán. Taylor Swift újdonságát Alex Warren követi a 46. helyen, az Ordinary-vel. Oh my, my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down, so we're dead and buried. 45. lett az imént hallott blondis dal, a Never Walk Alone. 44. Kygo, Ava Max és a Whatever.

0: Rockettal, a Riptide, a 43.
1: Rádió egy top 50, a 42.
0: A Save Me Tonight, Jennifer Lopeztől és David Guettától március elején jelent meg, de az énekesnő és a DJ közönsége már hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt hallhatta a bulikban, csak sokan nem tudták, hogy egy készülő zenét hallanak. Jennifer Lopez már 2025 nyarán a World Pride Fesztiválon becsempészte a szettjébe, aztán végig énekelte a Las Vegas-i showjában is. Nálunk a Rádió egy top 50-ben a 42. Teddy Klett, a Save Me Tonight.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, itt is csak igazi mai sláger megy. Selena Gomez a 40. helyen, Topic és a Fast Boy követi. Forget You! I 39.

0: 50. A 38.
1: A Hug Yourself Kamrát-tól, aki mentor lett a The Voice német kiadásában a korábbi évadban, ezzel egyébként rekorder is lett, meglepően fiatalon lett ugyanis coach. A The Voice-ban általában idősebb veterán előadókat hívnak zsűritagnak. Kamrát most 29 éves, és ez tőle a Hug Yourself, ami a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: egy top 50. A

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és a 37. helyen álló Katy Perryt David Guetta és Alesso követi. Never Going Home Tonight, 36.
1: Rádió egy Top 50, a 35.
0: Kato-tól a Turn the Lights Off, azt pedig már évek óta láthatjuk, hogy a közösségi média, jelen esetben mostanában a TikTok

tánc alá. Mostanában Justin Bieber és a Beauty and the Beat tér vissza, és ismerik meg a mai tinik 14 évvel a megjelenése után. És ilyen lett tavaly évvégén ez a zene is, Kato és a Turn the Lights Off, ami szintén egy videós mém alá került alátestő zeneként. A rádiók felkapták, és nagyobbat ment, mint anno, amikor megjelent. Kato, Turn the Lights Off! A rádió egy top 50-ben a 35.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez az eddigi óra véget ér, de azonnal indítom a következőt. Még egy kis visszaszámlálás, Joe Corey és a Galantis, Stay a Little Longer, a héten a 27.

0: És itt a Rádió 1-en a Top 50-ben Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak a következő zenei órában is. Kezdek a 25. helyezettel, Ray Dalton, Do It Again.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. Oh.

long time. A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, a Top 50 szól Magyarország kedvenc slágerlistája, ami után a játék folytatódik, a Rádió Egy születésnapi fesztiválja ugye jövő hét vasárnap jön, és egy hét múlva a mi meghívásunkra érkezik négy világ

0: nagyon-nagyon remélem, hogy nem hagyja majd ki Seinfeld a szettjéből. Erre jöhetne mondjuk sok-sok konfetti. És akkor most a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárja Seinfeld azzal a dallal érkezik, amivel az elmúlt hetekben sok-sok hallgató jutott be a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, és még egyszer jelezném, a top 50 után ez a játék folytatódik, a Heart Like Mine is lehet nyerő dal. Seinfeldtől ez a 24.
1: What's up, I'm Seinfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Itt a Rádió 1-en, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 23. lett Lárótól a Ladari, 22. Joel Corey-tól a Be Alright. Metzászári, Hugo, Sonic és az It Feels So Good.

0: Rádió egy top 50. A 18.
1: A New Religion. Faithless-től és BB Rexha-tól, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. BB Rexha ugye sikeres dalszerző. Ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. BB Rexha viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelenben a legnagyobb siker tőle.

a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálással. Nemrég ugye a 18. helyen BB Rex a zenél, 17. volt Teddy Swims, 16. lett a Fastboy-tól a Good Life.

0: Miért? És a Wild Ride. És nem sokára, egy-két perc múlva a 12. helyen Lady Gagával folytatom. Mindjárt jön a Dead Dance a Rádió Egy Top 50-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 12.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 11.

Rádió 1, ez a Top 50, és a Top 10-ben van a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Accent, ami egyébként eredetileg mint formáció működött 1999 óta, eleinte mint duó, aztán boybandé alakult, ma pedig már gyakorlatilag egyszemélyes a projekt. Accent stílusa, dance pop, eurodance, rádióbarás lágerek, Accent jövő hét vasárnap a meghívásunkra, a Budapest Parkban lép fel a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dal tőle a 8. A Don't Leave.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. A hatodik helyen még egy világsztár fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, Cyril, akinek az élete nem mindig volt sikersztori. 2018 környékén hajléktalansággal és drogfüggőséggel küzdött, de rájött, hogy ez nem mehet így tovább, úgyhogy visszatért a családi farmjukra dolgozni. Rendbe tette az életét, egyetemi ösztöndíjat szerzett Darwinban, ahol eredetileg zenetanárnak készült, aztán pár éve a TikToknak áll, mindenki megismerhette a zenéit, amiket konkrétan a hálószobájában készített. Cyrilt manapság olyan sztárok kérik fel remixelni, mint Ed Sheeran, és jövő héten a Rádió 1 születésnapi fesztiválján zenél. Ez a Camera Cyril remixében, ami a hatodik.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Chuck Ecosy, Moi Schlager, next.

itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztiválja előtt. 2026. 20. hetén mutatom, hogy hogyan alakul a Top 10. 10. lett Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Loi és a Get Lucky a 9. A jövő hét egyik nagy fellépője Accent, Szerával és Misha Millerrel, valamint a Don't Leave-vel a 8.

Jövő héten újra megnézzük, hogy mixel Cyril Ed Sheeran kamerájához a remix a 6. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 5. Az olasz DJ Hypeton, Norma J. Martinnal és az Out of My Head-del a 4. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, 3.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A nyárslágere, a Sugar Daddy, Tóth Abigaillel és Accenttel, akik jövő hét vasárnap ezt a dalt élőben előadják a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Május 24 pünkös vasárnap, szeretnénk ott mindenkivel találkozni, úgyhogy tessék ezután is figyelni a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjait és az ő dalaikat, mert páros belépőjegyeket érnek a jövő heti buliba. Hölgyeim és uraim, a heti number one.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show Cookie-val. Csak

a kölcsönös szerelem. Várlalkesten legyen kereskedett kis töltődés, addig már kibírjunk imádás, hiányzás, szeri, puszi, ba-ba. Hello, Kuki, köszi ezt a vasárnapi mixet, nagyon menő lehet, csak ki.

Asam time etzeru, Just the Way You Are. Hide teknekem, szerintem imani fogtok egy kis újdonság itt a rádióján, és lázulj tovább, jó? After Party Show velem. És 6-től 8-ig kívánság műsor, és játszani is fogunk, jó? Paros BDP jegyet lehetne a Rádió 1.

Gozash, jo pare velezelut volte nat siker, fitle storage insomnia. 2020 hanban Bibi Rexa fedolgozta, és nagyon jól sikerült, nagyon jól tényleg. A számcíme kicsit más, mint az insomnia. Az a számcíme, hogy New Religion. Itt a legújabb Bibi Rexa, itt a rádió egy ilyen hangjára maximálisan.

0: Ez itt a Rádió Vagyó Csak Igaz, ima is legyen megy, a Sokonyának köszönjük szépen, szia, szeretnénk a szerelemnek zenét kérni, ha lehet külön kérni, akkor az innentől a lovat szeretném kérni, köszönöm. Most hát innen nem tudok remixelni, de azért az üdenet elolvastam, jó? Sziasztok, Armin vagyok, és a lehetséges egy jó kis Shiwiz VIP zenét szeretném kérni. Ez most nincs nálam, ne haragudj. Szia, szeretnék kérni egy összamot a fiamnak, Marcinak és Ilus mamának születésnapjuk alkalmával. Köszönöm szépen, boldog ünnepet kívánunk neki. Szia, vagy nekik, szia, szeretnék kérni egy összamot Jani bacsinak az étteremben, mert nagyon szeret téged, Kuki, léci, olvasd be, elolvastam. És utolsó üzenet, szia Kuki, Jósvai Gergő vagyok, helyű babáról, Habas Andráséknak, Abba Jusszantóra küldenek egy jó számot, köszönöm. Jó, rendben, az a jó szám, ez érkezik, itt van a legújabb, megint a legújabb David Guetta. Ott van mellette most Jennifer Lopez, spanyolul Jennifer Lopez, te kiero. Szép az a csajsz, ez biztos. Szám címe, Save Me Tonight. David?
1: Hey, what's up, it's David.

0: 11-11 kívánság műsor most!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Ezer megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Élő kívánságműsor, 20 óraig, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Halló, Kuki Gizbo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen, hogy nyert a Barcelona, megint bajnok lett.
1: Ja, a foci, igen. Mondanám, hogy PSG is, de mindegy. Szóval boldogok vagyunk ketten, ugye, Gizmom?
2: Igen.
1: Jó van. Kértel tőlem fast boy, ugye? A good
2: yeah,
1: life.
2: Good.
1: Jó, oké. Okay. Kinek szeretnéd küldeni, Gizmo?
2: Franciskának, neked.
1: Köszönöm.
2: Köszi. Minden Barcelona-jónak, meg PSG rajongónak.
1: Oké, okay, rendben. Köszönöm szépen a telefonot, elvigyázz magadra, jó legyél.
2: Köszi,
1: Kuki, szia. Még egyszer hangsúlyozom, ha esetleg hallani fogtok egy előadó, aki fog föllépni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, akkor ne fogd vissza magad, gyorsan hívjál engem a 0623-111-111-re, ha esetleg valaki nem tudta ki az előadók, akit föllépnek, mint nemzetközi előadók, akkor ott van minden info a www.radio1.hu-n. Most érkezik Fastboy, Good Life itt a Rádió 1-en, most!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Lizi vagyok Vácsról.
1: Na mi újság, hogy vagy ezen a csúnya időjáráson?
2: Hát, lett volna kellemes programom a hétvégén, amire sajnos nem tudtam az összes idő miatt elmenni.
1: Hát igen, képzeld, hogy tegnap este én is diszkoztam volna szabadtéri, de lemondták a buli, mert hát annyira esett ez, hogy lemosta a buli, de mindegy. De holnap állítólag 20 fok varrató és újra napsütés. Jó lesz, nem?
2: Ja, igen, ez jó lenne, csak hát most nem hozzák vissza a hétvégi programot, amit de nem tudtam meg a mai időre, amire elmenni. Hát,
1: na legalább kicsit beszélünk együtt. Na figyelj, kért el tőlem az a jó kis Ray, és a szem címé Where is my husband? Mondd meg, kinek szeretnéd küldöni?
2: Hát neked, meg akik ilyen el vannak szancsolódva ebbe a rossz időbe.
1: Jó van, oké. Rendben, vigyázz magadra, és minden jót kívánok neked, jó?
2: Te is, és viszont kívánom, te is vigyázz magadra, és üdvözlöm a családot.
1: Köszönöm szépen, szia-szia!
2: Yes,
1: yeah. Hello. Érkezik nálunk az isteni Ray, és a szem címe Where is my husband? Vigyázzatok, úgy tűnik, hogy nem sokára játszani fogunk, ha? Paros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Jó, de most zene!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, Sani?
2: Igen, igen, szia.
1: Szia, Sanikám, hogy vagy?
2: Hát, jól.
1: Jól.
2: Csak kicsit szomorkás az idő.
1: Hát, de holnaptől újra sütni fog a nap, és 20 fok várható, képzeld el. Ez már jó, nem?
2: Az jó.
1: Na, jó van. Mit szeretnék kelni tőlem, Sani?
2: A Fuzsdiszkótól egy zenét.
1: Igen?
2: És, na.
1: Kinek szeretnéd küldeni?
2: Páromnak, Anikónak.
1: Igen?
2: És ennyi.
1: Ennyi, oké. Megbeszéltünk,
2: uram.
1: Én is köszönöm a telefonáltal neked is. Szia.
2: Szia.
1: Az egyik Viber üzenek itt szól. Szia, Kuki. Ördög. Ensi

0: Ciu, a Rádió Egyen.
1: Sokan telefonálnak, az egyik telefonoló itt van a vonal túlsó végén. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Kata vagyok.
1: Kata, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Hát éppen úton vagyok, egyébként Szeged mellől.
1: Szeged mellől, de akkor Szegeden laksz, gondolom, a környékén, ugye?
2: Környékén így
1: jó,
2: van.
1: Jó, oké, rendben. Miért hívtál engem, Kata? Miért hívtál engem?
2: Nagyon szeretnék nyerni.
1: Mit?
2: A Rádió 1-es bulira.
1: Ja, igen. Hát valamit kell mondanod. Kit hallottad? Ki volt az előadó? Számcíme? Bankszámlaszám? TB szám?
2: TB számot hamarabb tudok mondani, mivel vezetés közben vagyok.
1: Na, akkor kit hallottad?
2: Switch Disco.
1: És a számcíme?
2: I'll find you.
1: Jó, oké, figyelj csak, egy kis matek lecke. 5 plusz 5, ez mennyi?
2: 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ez? Kata! Hé, na mit szólsz ez?
2: Szuper, jó, nagyon jó.
1: Kivel fogsz jönni?
2: Barátnőmmel.
1: Barátnőddel, jó, akkor találkozunk vasárnap 24-én, azaz pont egy hét múlva, viszont az a kérdésem, hogy ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, most ne tedd le, jó?
2: Rendben, köszönöm.
1: Ne tessék szomorúak lenni, mert úgy érzem, hogy hamarosan újra játszani fogunk, most hamarosan újra zenélni is fogunk, mert kivel találkozunk, azt is sem mondom, mert jó fej vagyok, érkezik Lady Gaga, The Dead Dance.
3: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Találtam valakit neked.
6: Na, Sopronból?
5: Igen.
6: Igen. Sopronból?
5: Ismerős?
7: Szia, hello. Balázs, tegnap találkoztunk a Wellnessbe. Gyorsan visszamentél.
8: Ja, te vagy, te voltál a csajszi a hotelből.
7: Igen.
8: Kézzed, rájöttem, alsógatyába vagyok. Hát mondom, azt figyelj, most ugye mit tudok csinálni? Vagy beülök a vízbe alsógatyába, vagy vercsereként távoztam. Még megkérdeztem a merülőmedencét, hogy van-e.
7: Így van,
8: mondtad,
7: pontosan,
8: hogy nincs.
7: És dézsa van.
8: De mondom, most boxer alsóbot beülni az annyira tré a medencébe, úgyhogy levonultam a kis köntösömbe, körbenéztem, ez egy szép wellness. És úgy, hogy visszamentem a szobába, sikertörténetet zártam a hoteletekbe.
7: Figyelj, Balázs, és igazából a lenti rész, az fürdőruhamentes rész.
8: Igen?
7: Ott pedig vártak rád az osztrák mamik.
8: Ez így erős, azt gondolom, az ember is ott pedig vártak rá, tudod, a 20 éves recepciós kislányok, vagy valaki. Ja, volt egy ilyen fürdőruhamentes rész, az a lenti rész, na oda
7: az
8: nem mentem
7: lenti.
8: Le. De oda te megpróbáltál szem leküldeni, hogy menjek le, vagy ajánlottad a lenti részt.
9: De nem vagytok felkészülve ilyen emberekre, mint a Balázs? Nincsen ott valami fürdő alsó, vagy bármi,
8: nem tudtok adni? Nem, azt hiszem, én nem vettem föl a titkomat. Nem mondtam, hogy nincs fürdőruhám.
7: Nem mondtad, igen. Hogy nincs.
8: Csak úgy láttad, hogy rajtam a találástalanságot, és elvonultam. Igen.
7: Jó, mondjuk nagyon néztem, hogy 16 óra valamennyikor lejöttél, és 5 órakor kezdtetek.
8: Ja, persze, lazába tolom, persze. Hát én még készültem szaunázni egyet, amíg wellnessizek egyet, fél óra már a téren kell lennem, de fél óra alatt figyelt.
7: Simán.
8: Persze. És te ott dolgozol, és akkor most mit csinálsz itt?
7: Igen. Hát most szabadnapos vagyok, és eljöttem hozzátok.
5: Tegnap nem tudott odajönni, meg hát rossz idő volt. Mindenki jött volna ki, ugye?
8: Na jó, hát akkor örülünk, hogy itt vagy. És ma szabad nap van a szállodából? Akkor
7: igen,
8: ma nem kell dolgozzon.
7: Igen, ma nem, szerencsére.
8: És szombathelyi vagy? Tehát itt laksz?
7: Nem, Sopron.
8: Ja, Soproni, csak átautóztál, vagy átjöttél.
7: Így van.
8: De ezt nevezem lelkesedésnek, azért ez nagyon, nagyon rendben.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kedves, vidám hallgatónk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Peti vagyok, Debrecenből.
1: Szia, Peti, Debrecenből. Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm, jól vagyok. Most jöttünk haza külföldről, kicsit kiluttantunk.
1: Merre voltatok?
2: Ó, nem voltunk messze, itt a határnál, Nagyváradon.
1: Jó, jól tért, jó volt?
2: Jó volt, csak esett az eső, mikor jöttünk haza, nagy esőbe jöttünk.
1: Hát, legalább nem kell mosni a kocsit, látod?
2: Ez pont így, én is ugyanezt mondtam, ingyen mosás.
1: Na jó van, kiértöltelem Accent, és a szemcímet Don't Leave, kinek szeretnéd küldeni?
2: Olivernek küldöm, nagyfiamnak.
1: Hány éves a nagyfiad?
2: Nagyfiam már 28 éves.
1: Ó,
2: de te mondtál otthon neki... várja ezt a zenét, és otthon várja azt, hogy halljon bennünket a rádióba, Kuki.
1: De te mondtad nekem valamit adáson kívül, hogy jössz bulizni velünk jövő egy vasárnap, ugye?
2: Igen, jövő egy vasárnap mi is ott leszünk Debrecenben a rádió egy születésnapi bulián, és mindenféleképpen szeretnénk veled készíteni egy selfit a nagyfiammal együtt.
1: Na, de akkor ide kell jönni Budapestre, mert itt lesz a buli, tudod?
2: Igen, tudom, Budapest parkban, bizony, 17 órai kapunyítással, és ott leszünk 17 órakor.
1: Én is ott leszek, akkor csinálunk egy jó kis selfit közösen, jó, oké?
2: Nagyon köszönöm, szépen köszönöm.
1: Na, vigyázz magadra, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Te vagy a kedvence a fiamnak. Szevasz, Kuki, Kuki vagyok, mindig szoktam mondani. Szia, szia, Kuki, szia, Kuki,
1: jó,
2: szia.
1: Jó van, arányosak vagytok, jó tegyetek, sziasztok, hello, hello, szia, szia. Szia. Érkezik Accent, lennünk ledok fiúk, Accent címe Don't Leave. Mit mondtam, kit következik, ki az előadó? Accent. Micsoda? Accent, Accent, hallottad? Accent.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: vonal túlsó végén, most ki ez van, szerencsém? Halló, halló!
1: Szia, Niki vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Niki, melyik városból?
1: Hát vidéken vagyok, Szentmártonon, de éppen úton.
0: Úton, jó. Jól telt a hétvégéd?
1: Ó, nagyon, most jöttünk a moziból.
0: Moziből, mit néztetek?
1: Ördög Prádát viselkedtőt.
0: Jól volt, jó, jó?
1: Hát jobb is lehetett volna, többet vártam tőle, de jó.
0: Jó, értem, értem, jó. Miért hívtál engem most? Para, hallgatok.
1: Hát, hogy nyerjek jegyet a rádió egy szülinapi bulira.
0: Ja, értem, akkor kit hallottad?
1: Accentet.
0: És a szám címe?
1: Don't leave.
0: Don't leave, oké. Okay. Tudod-e a rádió egy szlogenje?
1: Hogyne, rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Jó, egy kis matek lecke, 6 plusz 4, ez mennyi?
1: 10.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na, örülsz neki!
1: Hogyne, tavaly is voltam, most is megyek.
0: Nagyon jó, kivel fogsz jönni?
1: Barátnőimmel.
0: Ja, barátnőid, ezt tudod, páros belépőn érted, jó?
1: Így van, jó, de jó. Már van jegyünk is.
0: Ja, van jegyetek.
1: Biztosra megyünk.
0: Ja,
1: így van.
0: Vettetek, plusz most nyerted.
1: Na, így az, van, szép, megyünk szép. Többen.
0: Jó, az a keresem, ha ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, jó. Ne tedd le, jó, oké?
1: Okay? Oké, okay. Jó, köszi.
0: Zenélünkre nagyot érkezik az isteni Kató, és a szám címe Turn the Lights Off. Ez egy DJ Duck remix itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nem sokára vége a kívánság műsornak, de van még egy kis időtök kívni engem, 0620-311-111, remit most kicsoda, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság?
2: Köszönöm szépen, elfáradtam ezen a héten, nagyon sok dolog történt,
1: aha,
2: még fel sem dolgoztam egy részét sem.
1: Azért
2: szép. Ide megpihenni.
1: Akkor? Tessék! Menni, pihenni, mikor letette a
2: téma. Valami rosszú zenét szeretnék kérni.
1: Jó, oké. Okay. És kinek szeretnéd küldeni? Senkinek. Paf!
2: Ennyi jó lett. Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy hívtál, jó volt veled beszélni. Na, vicce félretéve, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
2: Minden Stahanovistának egy kicsit pihenjünk meg.
1: Kinek?
2: Aztán kezdődik elő. Stahanovistam. Ez egy régi orosz kifejezés.
1: Ja, biztos, igen.
2: A munkamániások. Hát Igor Stahanovra nevezték el. Ő volt ilyen, hogy sose pihent.
1: Ja, jó, oké. Okay. Azért...
2: És akkor Stahanovistának hívjuk azokat, akik sose pihennek, mindig csak dolgoznak, dolgoznak, nyomják.
1: Ja, értem. Jó, oké. Okay. Akkor jó pihít neked, jó? Szerintem már átfér, jó?
2: Köszönöm szépen,
1: sziasztok,
2: megint!
1: Ciao, szia! Nálalok fiúk, érkezik Martin Garrix, és a szem címe Told You So, itt a Rádió Egyen!

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, Dalma, szia Dalma, hogy vagy? Háló! Dalma, eltűntél, visszajöttél, itt vagy Dalma?
2: Itt vagyok, igen, nagyon jól vagyok.
1: Jó van, hallom, hogy kocsikáztol, vagy úton vagytok?
2: Kocsikázunk, éppen átszeljük az országot, Szegedőjövünk hazafele Szombathely mellé egy gyors kocsolya versenyről, ahol a kisfiú versenyzett.
1: És hogy sikerült?
2: Első helyezést
1: értem. Jaj, de jó! Gratulál! És mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Azt szeretném kérni, hogy kérlek mondd be az összes szombathelyi gyorskocsolyás Pinkwinnek, nagyon gratulálunk, és köszönjük a kitartásukat, mert nagyon kemény két nap van mögöttük.
1: Nagyon jó, és milyen zenét szeretnéd kérni tőlem?
2: Nagy Bogitól szeretnénk kérni, ha jól leszek újra című dal.
1: Oké, rendben, jó utat, vigyázzatok magatokra, és még egyszer gratulál, jó?
2: Köszönjük!
1: Ciao, sziasztok, jó utat, vigyázzatok magatokra, jó? Az egyik SMS, itt szól anyag fiúk. Szia Kuki, Josvai Gergő vagyok, Helyő Babáról, légy szíves, ívjál vissza, Bodorei Szilvinek küldenek egy összemot ide Helyő Babára, köszönöm. Nem tudlak hívni, viszont egy tudsz hívni engem, jó? Oké, 0620 311 111-re. Na, zegyelünkkel nagyot jelkezik, akkor Nagy Bogi, és a szem címe Jól leszek újra. Van egy kis info, Metzger Victoria remixelte. Bőzony!

0: These beautiful things that I...
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Előtte az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, elég közelebb. Szerintem vasárnap találkozunk a Budapest Parkban a Rádió Egy születésnapi fesztiválra. Hamarosan érkezik a diszkusi csapat. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Kuki voltam, és kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Találtam valakit neked.
3: Na, Sopronból?
2: Igen.
3: És Sopronból?
2: Ismerős?
4: Szia, hello. Balázs, tegnap találkoztunk a Wellnessbe. Gyorsan visszamentél.
5: Ja, te vagy, te voltál a csajszia a hotelből.
4: Igen.
5: Kézzed, rájöttem, alsógatyába vagyok. Hát mondom, azt figyelj, most ugye mit tudok csinálni? Vagy beülök a vízbe alsógatyába, vagy vercsereként távoztam. Még megkérdeztem a merülőmedencét, hogy van-e.
4: Így van,
5: mondtad,
4: pontosan,
5: hogy nincs.
4: És dézsa van.
5: De most boxer alsóból beülni az annyira tré a medencébe, úgyhogy levonultam a kis köntösömbe, körbenéztem, ez egy szép Wellness. És úgy, hogy visszamentem a szobába. A sikertörténetet zártam a hoteletekbe.
4: Figyelj, Balázs, és igazából a lenti rész, az fürdőruhamentes rész.
5: Igen?
4: Ott pedig vártak rád az osztrák mamik.
5: Ez így erős, azt gondolom, az ember is ott pedig vártak rá, tudod, a 20 éves recepciós kislányok, hogy valaki. Ja, volt egy ilyen fürdőruhamentes rész, az a lenti rész, na oda nem
4: az
5: mentem le. De oda te megpróbáltál szem leküldeni, hogy menjek le,
4: igen,
5: vagy ajánlottad a lenti rész.
6: De nem vagytok felkészülve ilyen emberekre, mint a Balázs? Nincsen ott valami fürdő alsó, vagy bármi?
5: Nem,
6: azt
5: nem vettem föl a titkomat. Nem mondtam, hogy nincs
4: nem,
5: fürdőruhám.
4: Nem mondtad,
5: igen,
4: hogy nincs.
5: Csak mondtad, úgy láttad rajtam a találástalanságot, és elvonultam. Igen.
4: Jó, mondjuk nagyon néztem, hogy 16 óra valamennyikor lejöttél, és 5 órakor kezdtetek.
5: Ja, persze, lazába tolom, persze. Hát én még készültem szaunázni egyet, amíg wellnessizek egyet, fél óra már a téren kell lennem, de fél óra alatt figyelt.
4: Simán.
5: Persze, persze. És te ott dolgozol, és akkor most mit csinálsz itt?
4: Igen, hát most szabadnapos vagyok, és eljöttem hozzátok.
2: Tegnap nem tudott oda jönni, meg hát rossz idő volt. Mindenki jött volna ki, ugye?
5: Na jó, hát akkor örülünk, hogy itt vagy. És ma szabadnap van a szállodából? Akkor
4: igen,
5: ma nem kell dolgozni.
4: Igen, ma nem, szerencsére.
5: És szombathelyi vagy? Tehát itt laksz?
4: Nem, Sopron.
5: Ja, Soproni. Csak átautóztál, vagy átjöttél.
4: Így van.
5: De ezt nevezem lelkesedésnek. Azért ez nagyon, nagyon rendben.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco! Disco Shit! Disco Shit! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
8: Hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít. A héten végig kettesben voltunk DJ Juniorral, és ez így van ma is, de a lemezek az igazi mai slágerek, Hanvai PG tollából szólnak.
9: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül, tartsatok a 20 éves Diszkósíttel, és amivel indul Hanvai PG, az Taylor Swift és a Fate of Ophelia, Hanvai PG és Roberto Vini coverjében. Ezzel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Ez a Rádió egy esti sója, a diszkos itt, Rádió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, viszont a stúdióban most kétharmadban Hanvai PG ugyan elküldte a mixét, de ma még nincsen, viszont holnap estétől már Űrő csatlakozik majd hozzánk. Bárány Attila és én DJ Junior viszont itt vagyunk veletek élőben.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között az Andorok, Paszkálok, Brúnok, Rezedák, Szalókok és Szolónok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Tóth Erika, Egri Dominika és Gonda László. Isten étesse az ünnepelteket!
0: Megyünk tovább Hanvai PG mixével, jön Joy Corey és a Galantis, illetve Izzy Bizu közöse. Ez a Stay a Little Longer a diszkosítben.

0: napig nem leszek elérhető, és ez azt jelenti, hogy egész héten nem leszek adásban, de a hétvégén három diszkosít aktivizáció is lesz. 22-én pénteken Turkevén, 23-án Bonyharcvashegyen a Balaton partján, és 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban, ahol olyan világsztárok lépnek majd fel, mint Cyril, Szemfelt, illetve a Switch Disco.
1: És arról már nem is beszélve, hogy ezen az éjszakán a Rádió egy születésnapon, amikor a nagy színpadon vagyunk a diszkosít csapatával, akkor bemutatjuk a vadonatúj diszkosít dalt, és remélhetőleg a klip is elkészül, mert akkor a klipet is le fogjuk vetíteni nektek, úgyhogy készüljetek új diszkosít dal premier, tehát a Rádió egy születésnapi fesztivál, ezért is érdemes lesz eljönni. A folytatásban még mindig Hamvai PG Mix-el jön, Hypaton és Norma Jane Martin közöse az Out of My Head, Hamvai PG és Roberto Vini coverjében.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adőnszínnől a diszkosít a rádió egyen, Hanvai PG Mixer, itt van Bárány Attila, Shane DJ Junior. Hárman együtt pedig majd, ugye jövő héten Attila már mondta, három helyszínen is találkozhatunk, és május 31-én még a hónap végén, ez egy vasárnapi nap, készüljetek, mert diszkosít pizza premier lesz, Eat and Greet and Meet, délután 3-kor kezdünk Pátyon, a helyi étteremben, minden információ kim van a diszkosít oldalán, és ami jó ír, az első 150 fő, aki meglátogat minket, diszkosít pizzában részesül, ehet velünk egyet, megkóstolhatja a vadi új diszkosít pizzát, amelyet ráadásul egy világbajnoki második helyzet pizza készítő készített el, és bulizhattok is velünk, hiszen zenélni is fogunk a helyszínen.
1: Én ehhez már semmit nem tudok hozzátenni, illetve mégiscsak a monitor ládámat, azt vinni fogom, hogy halljuk is egymást, már hogy a zenét, mert hogy anélkül én meghalok, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel május 31-én, tehát Pátyon.
0: A mai PG Mix egészen 9-ig szól, és amit játszik most, az Gordo és Reiner Zönevelt közösen, ez a Loco Loco.

0: Fussa véle hölgyek és urak, a diszkosi csapata, illetve a kétharmad búcsúzik tőletek, azzal, hogy én jövő héten egyébként nem leszek, méghozzá egyáltalán adásban, csak majd vasárnap a Rádió Születésnapi Fesztiválon, viszont fellépésem annyi lesz, mint majdnem égen a csillag. Egészen pontosan 6 darab. Pénteken egy priváton kezdek majd Budapesten, és onnan megyek Turkevére a Juhász Fesztiválra, a diszkosit Legendsre fellépni. Szombaton pedig Siófokon kezdek a legelején a szezonnyitó bulin, onnan megyek Balatonfüredre, végül pedig Vonyarcvasegyre a diszkosit Legendsre. Vasárnap pedig Rádió 1 szülőnapi fesztivál lesz a Budapest Parkban, ahol már délután 4-től ott leszek, és később a diszkosittel és szólóban is fellépek. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!
1: Én is búcsúzom mindenkitől, DJ Junior voltam, jövő héten itt leszek a Hanvaival, akkor szintén kétharmadban lesz diszkosit, egészen vasárnap, amikor viszont már együtt leszünk ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. De előtte még ugye én is játszom pénteken Turkevén a srácokkal a nagy fesztiválon, szombaton én Balaton Fűzőn kezdek, egy jó kis bobozással, este 8 és 10 óra között várok mindenkit a helyszínre, utána viszont megyek át ugye a helyszínre, a diszkosit Legends Partyra, majd Vonyaszvashegyre, és vasárnap a srácokkal együtt tényleg én is ott leszek a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és várunk mindenkit nagy szeretettel. Búcsúzom mindenkitől azzal, hogy Hanvai PG megjátszik egy-két tracket itt a Rádió 1-en, de holnap este 8-kor új hét, új élmények, diszkosit itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Itt a lemezjátszók mögött. Hello Wilcox, kezdjük el!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánunk mindenkinek, a rádió egyik nagy kedvencével, Robin Schulzzal és Szigele közös dalával fogjuk indítani az órát. AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban.

0: egyik Wilcox, aztán 11-től Brick Lake a lemezjátszóknál.
1: Ki ne emlékezne Mojo ikonikus dalára, a Lady-re, ezt most Wachowski barátom és az ő csapata újra formálta 2026-ban, abszolút így kell szólnia egy modern elektronikus zenei dalnak. Jöjjön tehát a Wachowski Live és a Lady itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: lemezjátszói mögött jön megint egy újdonság egyenesen a te stúdiódból.
1: Nagyon boldog vagyok, hogy hétről hétre játszhatom nektek itt a Bird Is My Radio Show-ban, és kifejezetten örülök annak is, hogy sokan írtok a vadonatúj dalommal kapcsolatban, a Sundown-nal kapcsolatban, hogy mi ez a dal. Ugyanis ez egy teljesen saját dal, ami még hivatalosan nem jelent meg, viszont csak is kizárólag itt a Rádió Egyen, a Bird Is My Radio Show-ban és a Live Mix keretein belül hallhatjátok. Hogyha tetszik nektek, akkor kérjétek a kívánság műsorban is. Ez tehát tőlem a vadonatúj trekkel, ami hamarosan, hivatalosan is megjelenik. Ez a

most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary. World is Mine Radio Show.

0: Hypatontól, vagy éppen Joel Corey-tól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: starts now. The world is mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, jövő héten ilyenkor, vagyis pünköst vasárnap már 1000-rel bulizunk együtt veletek a Rádió egy születésnapi fesztiválján, ahol az ausztrál világsztár Cyril is fellép, vele kezdjük ma a második szettünket. Hello Wilcox!
1: Ciao, ciao, sziasztok, köszöntök mindenkit! Rengeteg világsztártól és feltörekvő producertől, illetve DJ-től hoztam nektek dalokat, nagyon jó hangulatra számíthattok a folytatásban is, Ed Sheeran és a kamera Cyril remixében, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: A néhai Angie Stone legendás dala a Wish I Didn't Miss You a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban Wilcox változatában. Odalépünk a gázra, mert hogy most jön?
1: Gordo és a Loco Loco. Hát vannak olyan dalok, amiket amikor meghallunk, azonnal tudjuk, hogy hát igen, ez egy slágergyanús dal. Valószínű 99%-os sláger lesz belőle. Én is így voltam, amikor ezt meghallottam, mondom, na igen, ezt eltalálták. Kicsit csehszlovák feeling, de olyan ízlésesen. Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ez volt Sonny Fodera és a Think About Us, amiből Cyrilnek is van ám egy hivatalos remixe, amit biztosan játszani fog a születésnapi fesztiválunkon is mához egy hétre. Cyrilön kívül a nemzetközi szupersztár fellépők Sam Feld, a Switch Disco, valamint Accent, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k is. Bővebb infók a www.radio1.hu-n. Mi a most Vilkox?
1: Rengeteg feldolgozás készül az elmúlt időszakban, ugyanis ez a trend régi klasszik dalokat feldolgozni. Most a Classic House-nál járunk, Robin S. és a Show Me Love egy vadonatúj remixben. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Mit teszel rá? Erre Wilcox.
1: Írtátok, hogy játszam, így nem tudom kihagyni a szedből. Egy saját dalt hoztam nektek, ami talán nekem az egyik nagy áttörés jelentette a karrierem számára. Ez az In My Head, gondolkozom rajta, hogy csinálok bőle egy 2026-os verziót. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek egy dal úgy jó, ahogy van, vagy érdemes belőle egy producernek a saját dalából is feldolgozást készítenie. Írjátok meg, ez a Third Is Mine Radio Show és a Rádió 1.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Wilcox! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Tessék, Bricklék a lemezjátszók mögött, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
5: Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is mine, radio.

0: starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, Brick Lake is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Brick Lake, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Side Piece, slágere a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ez volt Cashmere és a Wild Ride. Vasárnap este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Brick Lake a lemezjátszói mögött. Ő is fellép természetesen mához egy hétre a nagy idei Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Négy világsztárt is láthattok majd. Cyrilt, Sam Feltet, a Switch Discót, valamint Accentet. Minden további info a www.radio1.hu-n. Brick Lake?
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé érkezik tőlem, Brick Lake-től a Beyond the Top. Itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Thank you.

Thank you.

0: A Word is Mine Radio Show Bricklake a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: CID Fancy Shit című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott össze, ami szerintem most eléggé belepasszol a mixembe. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: minőségi, trendi elektronikus zenére vágytok, vasárnaponként is számíthatok ránk. Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Szigala közös dal, az AM2PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze, ami szó szerint reggeltől estig lehetne hallgatni. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Bricklink! Bricklink! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Magyarországon. Ma este ez volt az utolsó előtti zenénk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy melyik lesz a legutolsó.
1: Zárásként hoztam Rufus the Soul ikonikus Inner Bloom című dalának Vintage Culture Remix változatát.
0: Ma tehát ezzel zárunk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, ne felejtjétek, jövő héten ilyenkor lesz az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztivál. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picivel éjfél után járunk, a legnagyobb kedvencek között pedig, hát mindjárt itt a sorba jelentkezik Teddy Swims, és ha ő jönne, hát akkor ő jöjjön ezzel a hanggal, az igazi mai sláger, The Door, amivel már is indítok kellemes éjszakát.

0: gyereket. Csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg Tiesto, Max. Ez meg a címe. A fogyarásban pedig jön egy olyan világsztár, akivel már csak 6 nap. Bizony, és együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Jövő héten vasárnap. Ő Sam Felt. Ez pedig egy óriási kedvenc tőle. Az igazi mai sláger Rosalinnel, a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már fél egy is elmúlt kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, telefon, Viber, SMS szám 0620-311-111. Most pedig egy olyan előadó, aki szépen lassan már kezd csomagolni, fellépőruhát előkészíteni, mert hogy vasárnap Magyarországon, Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon lép színpadra. Ő Accent, aki most a Don't Leave-vel jön a Rádió 1-en.

ez a dal. Azt a mindenit. És szerintem ugyanezt fogjuk mondani a következőre is. Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig az a DJ és producer, aki

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Slágerben megy, Magyarország vezető lemezlovasai közül és producerei közül pedig kettő, sőt hát három, mert hogy a Stadium X párosa és DJ Metzger, Wiki és a Let You Let Me Go, ők is ott lesznek vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, én pedig Ray-jel folytatom.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a diszkós itt csapata jön. Szenzációsak voltak csütörtökön Balázsik Rócsói előtt 4-től 5-ig. Nagyon jó kis mixet csináltak, és ezt fognak vasárnap is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez meg az igazi mai slágerük, a Sunglass

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó a hangulata, jó a flow-ja ennek a zenének, Kashmir és a Wild Ride. Ez pedig egy olyan dal, amit hát nagyon-nagyon szeretünk, és pont ezért választottam most a folytatásra. Major Lazer, Light It Up!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy nagyon jó feldolgozás, sőt inkább már ezt újragondolásnak nevezném. Az utóbbi időben egyébként is ez a divat, nem csak egy picit mókolni, picit más tempót adni egy korábbi dalnak, hanem egy új jelentést is, meg teljesen új flót, új hangulatot, és Bibi Rexa pont ezt csinálta egy korábbi Faithless gigaslágerrel. Az igazi mai slágerek között ez Bibi Rexától a New Religion a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi